0: Rockon. Ma is 5 óráig megy, még a Buli Szegeden, a nyár utolsó fesztiválján is. Na rá, hogy ott vagyunk. Két színpaddal egyébként. Regál Lili Hilmi, az igazi mai slágerek között, ezt indítom.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy DJ közül a Stadium X és DJ Metzger Wiki. Nagyon nagy zenét csináltak, és nagyon nagy bulit egyébként minden nyári fesztiválon, ahol volt Rádió egy színpad. Ezt ezzel a dalon is hadd köszönjük meg nekik. A Let You Let Me Go után viszont... Igen, Shakira! És ez egyik legújabb tőle, a Die Die, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: napokig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kamrádot választottam picivel 14:30 után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki az első bevételeiből azonnal épített otthonra magának egy teljesen profi stúdiót, és azóta is minden dalát egyébként ott rögzíti. Ezt is, Kamrád, Hug Yourself, az igazi mai slágerek között ezt

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ilyen nagy kedvencek a folytatásban is szerintem rendben lesz. Hozom például Louis és Alex Kedzs újdonságát a következő órában, de készülök Sam Felddel, Miles Smith-szel és a kezdésben Martin Garrix-szel. Az igazi mai sláger a Butterflies, pár perc, és ezzel folytatom, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Az iskolai bevásárlólista összeállításakor a füzetek, a különféle tanszerek és táskák, toltartók mellett ne feledkezzünk meg arról sem, miben viheti majd magával gyermekünk a 10 óraira csomagolt enni és innivalót. Nézzük meg most közelebbről, mire érdemes figyelni az uzsonnás dobozok és kulacsok kiválasztásakor. Nem mindegy ugyanis, hogy miből eszik és iszik a gyermekünk a mindennapokban. A szakértők figyelmeztetnek, a hagyományos, olcsó műanyag edényekből a rendszeres használat a karcolások és a melegítés hatására mikroműanyag részecskék és különféle vegyi anyagok oldódhatnak ki. Bár a piacon szinte mindenre ráírják a BPA-mentes jelzést, a lágyítóként használt egyéb műanyag adalékok továbbra is jelen lehetnek. A friss egészségügyi és környezetvédelmi kutatások rávilágítanak, hogy a mikro- és nanoműanyagok felhalmozódhatnak a szervezetben, ami a fejlődésben levő gyermekek immun- és hormonrendszerére kifejezetten kockázatos lehet. De mit érdemes akkor választani? Kulacsok esetében a legjobb alternatívát az élelmiszeripari rozsdamentes acélból, vagy az üvegből készült változatok jelentik. Az acélkulacs nem csak elnyűhetetlen és könnyű, de nem veszi át a szagokat, és a mikroműanyagok kioldódásától sem kell tartani. Ha mindenképpen műanyag mellett döntünk, keressük a legújabb generációs, úgynevezett tritán műanyagból készült termékeket, amelyek lényegesen stabilabb szerkezetűek. Az ételdobozoknál a rozsdamentes acél vagy az üveg mellett az orvosi szilikonból készült tárolók nyújtják a legbiztonságosabb megoldást. Emellett fontos alapszabály, a műanyag uzsonnás dobozokban soha nem melegítsünk ételt mikrohullámú sütőben, és ne tegyünk beléjük forró ételt, mert a hőhatás többszörösére növeli a vegyi anyagok kioldódását. Válasszunk tudatosan, hiszen az egészséges iskolakezdés a csomagolt uzsonnánál és a kulacs tartalmánál kezdődik.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
2: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel három után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki úton van, vezessen óvatosan. Ez most egy olyan dal, ami szerintem hát kicsit melegebb lenne, kikönyökölős lenne, így hajnali háromkor nem ajánlom, de nagy kedvenc Lojtó!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig média történeti pillanat, egy olyan műsor, amiben szerintem senki nem bízott, hogy lesz valaha, meg se fordult szerintem a fejünkben, hogy Sebestyén Balázs élő kívánságműsort vezet. 4 órán keresztül, itt a Rádió 1-en. Holnap, 10 órától. Ha valamin, akkor erre mindenki figyeljen is. Ízzi csak kéréseket, 06 20 311 111. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feldy a folytatás. Imádom ezt a dalt, Rosalinnel, Heart Like Mine. Picivel fél 4 előtt ez jön már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ilyen nyújik, aki Szegeden is nagyon nagy bulit csinált, az ifjúsági napokon természetesen ő is fellépett a színpadunkon. Most viszont ezekben a percekben hatalmas a hangulat, kapom folyamatosan a képeket, és ez most Christophernek köszönhető, de még Wilcox is készül egy nagy mixel. És hát ezzel zárjuk a nyári fesztivál szezont majd valamikor 5 óra magasságában, amit azt gondolom, hogy úgy elég keményen kifacsartunk idén. Jó volt, és nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk bulizott. Alex Kenji közben, az igazi ma is lágerrel a Bumble-éval jön.

Topic, and you're listening to Breaking Me. I'm just right here.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap reggel pedig nem csak műsor reggel, hanem 10 órától Balázs kívánság műsora is jön. A következő órára én pedig Bibi Rexával indítok a Faithless-szel a New Religion, pár perc is jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre több csuklón látni okos órát, és a legújabb trend szerint a mutató ujjakra is felkerültek a parányi okos gyűrűk. De vajon mennyire megbízhatóak ezek az apró egészségügyi kiegészítők? A technológia hatalmasat lépett előre, a pulzus, a véroxigén szint, a testhőmérséklet vagy az alvási fázisok monitorozásában az élvonalbeli okos eszközök már meglepően pontosak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy képet kapjunk a napi mozgásunkról, felismerjük a szervezetünk regenerációs igényét, vagy észrevegyük egy megbújó fertőzés korai jeleit a megemelkedett pulzusból és testhőből. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, a hordozható kütyük többsége nem orvosi műszer. Bár a trendek kirajzolására tökéletesek, a nyers adatokra alapozva senki ne kezdjen önfejűen diétába, és végképp nem módosítsa az orvosa által felírt gyógyszeradagolást. Az amerikai FDA és a nemzetközi egészségügyi szervezetek például továbbra is hangsúlyozzák, hogy a szúrás nélküli vércukormérést ígérő lakossági okoseszközök klinikai döntésekre még nem alkalmasak. A fejlődés ugyanakkor nem áll meg. A legújabb kísérleti modellek már a folyamatos manzsetta nélküli vérnyomás kontrollal és a mesterséges intelligenciára épülő személyre szabott életmódtanácsokkal kísérleteznek. A fejlődés mellett azonban legalább ilyen fontos az adatvédelem kérdése. Az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet, a GDPR, különösen érzékeny egészségügyi adatként kezeli az okos eszközök által rögzített pulzus és alvás mintákat. A gyártók felhő kiszolgálóira szinkronizált információk, kiegészülve a pontos GPS helyadatokkal, részletes képet adnak a mindennapjainkról. Ha nem vagyunk körültekintőek az adatvédelmi beállításoknál, ezek a bizalmas információk harmadik felekhez vagy hirdetőkhöz is eljuthatnak. A szabály tehát egyszerű, az okos eszköz kitűnő iránytű az egészségesebb mindennapokhoz és a megelőzéshez, de kétség vagy panasz esetén a döntést továbbra is bízzuk a szakorvosra, az adataink felett pedig mi magunk rendelkezzünk tudatosan.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Éjszaka is megállás nélkül hozzuk a kedvenceket. Tiesto és Eva Max után Lady Gaga jön, aki most ősszel beveszi magát a stúdióba, és azt ígérte, hogy rengeteg kedvencel lep majd meg bennünket. Várjuk. Ez az Abrakadabra tőle a Rádió 1-je.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez pedig állítólag megint Ben Affleckkel találkozgat titokban, legalábbis hát olyan fotókat készítettek paparazzik az Egyesült Államokban, amikor ugyanabból az épületből jöttek ki, néhány perc eltéréssel külön-külön a hátsó bejáraton. Na hát, össze sem tudom számolni, hogy ők hányszor jöttek össze, megszakítottak. De hát, ha jól érzik magukat, hajrá! Most viszont J-Lo David Guettával jön, az igazi mai sláger a Save Me Tonight, amit indítok itt a Rádió 1-en, picivel fél öt előtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak pár perc, és zárjuk a színpadunkat a Szeged ifjúsági napokon. Wilcox-szal egyébként, aki hát megint óriási bulit csinált így a végére, és ezzel szépen lassan a 2026-os nyári fesztivál szezont is zárjuk, ami szenzációs volt. Még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk bulizott bármelyik helyszínen, indítva a Rádió egy születésnapi fesztivállal, hát azóta pedig minden komoly fesztiválon ott voltunk saját színpaddal vagy színpadokkal. És még egyszer nagyon köszönjük a közös bulikat idén is. Az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, most Cashmere-t választottam, a nagy kedvenc a Wild Ride, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nagy templom tornyából vittek le egy sérült nőt a mentők. Baba színházi projekttel is készül a Vojtina. Dobonik veled vagyok. Jó reggelt kívánok! Rendkívüli mentési feladatban vettek részt a debreceni mentőállomás egyik esetkocsijának bajtársai a napokban. Számolt be az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. Azt írják, a mentőket a református nagytemplom 62 méter magas tornyához riasztották, ahol egy nő végtagsérülést szenvedett. A nehezen megközelíthető helyszínen ellátták a sérültet, majd a tűzoltókkal együttműködésben különleges mentési technika alkalmazásával vitték le a mintegy 61 méteres magasságból a nőt, akit ezután stabil állapotban szállítottak a baleseti osztályra. 5 új bemutatóval és 3 régi előadás felújításával készül a debreceni Vojtina Bábszínház, hangzott el az évadnyitó ülésen. A társulat előadásait a sokszínűség jellemzi majd, minden korosztályt szeretnének megszólítani. Az idén 100 éves Mici Mackót a 100 holdas pagony előadással köszöntik. Az elmúlt évadokban nagy sikere volt a középiskolások és felnőttek számára készült daraboknak, ezért idén is lesz egy kortárs Rómeó és Júlia bemutató. Az évad újdonsága, hogy már csecsemő, vagyis akár 3 hónapos kortól megkezdik a gyerekek művészeti nevelését. Ennek részleteit Láposi Terka, a Bábszínház igazgatója ismertette.
2: Baba színházi projektünk van, hogy tudjuk azt, hogy az élet elején állóknak a fontosság, a fejlődése milyen módon alakítható, vagy befolyásolható, vagy csak egyszerűen megfigyelhető a színházban. Ehhez szeretnénk teret adni a Baba színházi előadásunkkal.
1: Nagyon fontos az a szerep, amit a Vojtina betölt a város kulturális életében, a fenntartónak pedig az a feladata, hogy ehhez biztosítsa azt a környezetet, amely méltó az értékteremtő munkához, mondta az évad nyitón Puskás István alpolgármester.
3: Most éppen a Kossuth utcai játszóhelynek a felújítási folyamata zajlik, úgyhogy közösen a Vojtina csapatával azon vagyunk, hogy a társulat számára a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítsuk, a debreceni gyerekek, iskolák, óvodák, családok számára pedig egy olyan közeget, amely fizikálisan is a lehető legbefogadóbb és legbarátságosabb.
1: A Vojtina Bábszínház idén is családi nappal kezdi az új évadot. Az Idesüss a figurásra elnevezésű program ma délelőtt 10 órától várja az érdeklődőket az Emlékkertben. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Az iskolai bevásárló lista összeállításakor a füzetek, a különféle tanszerek és táskák, toltartók mellett ne feledkezzünk meg arról sem, miben viheti majd magával gyermekünk a 10 óraira csomagolt enni és innivalót. Nézzük meg most közelebbről, mire érdemes figyelni az uzsonnás dobozok és kulacsok kiválasztásakor. Nem mindegy ugyanis, hogy miből eszik és iszik a gyermekünk a mindennapokban. A szakértők figyelmeztetnek, a hagyományos, olcsó műanyag edényekből a rendszeres használat a karcolások és a melegítés hatására mikroműanyag részecskék és különféle vegyi anyagok oldódhatnak ki. Bár a piacon szinte mindenre ráírják a BPA-mentes jelzést, a lágyítóként használt egyéb műanyag adalékok továbbra is jelen lehetnek. A friss egészségügyi és környezetvédelmi kutatások rávilágítanak, hogy a mikro- és nanoműanyagok felhalmozódhatnak a szervezetben, ami a fejlődésben levő gyermekek immun- és hormonrendszerére kifejezetten kockázatos lehet. De mit érdemes akkor választani? Kulacsok esetében a legjobb alternatívát az élelmiszeripari rozsdamentes acélból vagy az üvegből készült változatok jelentik. Az acélkulacs nem csak elnyűhetetlen és könnyű, de nem veszi át a szagokat, és a mikroműanyagok kioldódásától sem kell tartani. Ha mindenképpen műanyag mellett döntünk, keressük a legújabb generációs, úgynevezett tritán műanyagból készült termékeket, amelyek lényegesen stabilabb szerkezetűek. Az ételdobozoknál a rozsdamentes acél vagy az üveg mellett az orvosi szilikonból készült tárolók nyújtják a legbiztonságosabb megoldást. Emellett fontos alapszabály, a műanyag uzsonnás dobozokban soha nem melegítsünk ételt mikrohullámú sütőben, és ne tegyünk beléjük forró ételt, mert a hőhatás többszörösére növeli a vegyi anyagok kioldódását. Válasszunk tudatosan, hiszen az egészséges iskolakezdés a csomagolt uzsonnánál és a kulacs tartalmánál kezdődik.
4: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 30-a van, a rózsák a névnaposok, és még ez egy igazi nyári hétvége, jövő héten pedig, hát belevágunk az őszbe, abba is lesz sokkal, de most egyelőre még élvezzük a nyarat és az igazi mai slágereket. Köztünk David Guetta, a OneRepublic-kal az I Don't Wanna Wait, amit már is indítok. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran a folytatásban, aki jövőre világkörüli turnét csinál újra, több európai állomással, még nem publikusak a helyszínek, de az, hogy lesz ilyen koncertturné, azt már bejelentette Ed Sheeran. Az igazi mai slágere pedig az Azizám, ezt indítom a rádió egyen.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy most még picit hűvös van, de napközben megint ilyen 24-28 fok, attól függően, hogy melyik részén vagyunk az országnak. Hát így telik 2026 utolsó nyári hétvégének második fele. Axel Ingrosso, Sunny Shining, ez pedig a nagy kedvenc, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre több csuklón látni okos órát, és a legújabb trend szerint a mutató ujjakra is felkerültek a parányi okos gyűrűk. De vajon mennyire megbízhatóak ezek az apró egészségügyi kiegészítők? A technológia hatalmasat lépett előre, a pulzus, a véroxigén szint, a testhőmérséklet vagy az alvási fázisok monitorozásában az élvonalbeli okos eszközök már meglepően pontosak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy képet kapjunk a napi mozgásunkról, felismerjük a szervezetünk regenerációs igényét, vagy észrevegyük egy megbújó fertőzés korai jeleit a megemelkedett pulzusból és testhőből. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, a hordozható kütyük többsége nem orvosi műszer. Bár a trendek kirajzolására tökéletesek, a nyers adatokra alapozva senki ne kezdjen önfejűen diétába, és végképp nem módosítsa az orvosa által felírt gyógyszeradagolást. Az amerikai FDA és a nemzetközi egészségügyi szervezetek például továbbra is hangsúlyozzák, hogy a szúrás nélküli vércukormérést ígérő lakossági okoseszközök klinikai döntésekre még nem alkalmasak. A fejlődés ugyanakkor nem áll meg. A legújabb kísérleti modellek már a folyamatos manzsetta nélküli vérnyomás kontrollal és a mesterséges intelligenciára épülő személyre szabott életmódtanácsokkal kísérleteznek. A fejlődés mellett azonban legalább ilyen fontos az adatvédelem kérdése. Az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet, a GDPR, különösen érzékeny egészségügyi adatként kezeli az okos eszközök által rögzített pulzus és alvás mintákat. A gyártók felhő kiszolgálóira szinkronizált információk, kiegészülve a pontos GPS helyadatokkal, részletes képet adnak a mindennapjainkról. Ha nem vagyunk körültekintőek az adatvédelmi beállításoknál, ezek a bizalmas információk harmadik felekhez vagy hirdetőkhöz is eljuthatnak. A szabály tehát egyszerű, az okos eszköz kitűnő iránytű az egészségesebb mindennapokhoz és a megelőzéshez, de kétség vagy panasz esetén a döntést továbbra is bízzuk a szakorvosra, az adataink felett pedig mi magunk rendelkezzünk tudatosan.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság a fogyalásban Shakirától, aki egy petákot sem kap ennek a dalnak a jogdíjaiból. Meg a FIFA sem, hanem egy jótékonysági alapítvány, amely nehéz sorsú gyerekek sportolási lehetőségeit segíti elő. Menő, a Die Die jön már is a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nagy templom tornyából vittek le egy sérült nőt a mentők, Baba színházi projekttel is készül a Vojtina. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Rendkívüli mentési feladatban vettek részt a debreceni mentőállomás egyik esett kocsijának bajtársai a napokban. Számolt be az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. Azt írják, a mentőket a református nagytemplom 62 méter magas tornyához riasztották, ahol egy nő végtagsérülést szenvedett. A nehezen megközelíthető helyszínen ellátták a sérültet, majd a tűzoltókkal együttműködésben különleges mentési technika alkalmazásával vitték le a mintegy 61 méteres magasságból a nőt, akit ezután stabil állapotban szállítottak a baleseti osztályra. 5 új bemutatóval és 3 régi előadás felújításával készül a debreceni Vojtina Bábszínház, hangzott el az évadnyitó ülésen. A társulat előadásait a sokszínűség jellemzi majd, minden korosztályt szeretnének megszólítani. Az idén 100 éves Mici Mackót a 100 holdas pagony előadással köszöntik. Az elmúlt évadokban nagy sikere volt a középiskolások és felnőttek számára készült daraboknak, ezért idén is lesz egy kortárs Rómeó és Júlia bemutató. Az évad újdonsága, hogy már csecsemő, vagyis akár 3 hónapos kortól megkezdik a gyerekek művészeti nevelését. Ennek részleteit Láposi Terka, a Bábszínház igazgatója ismertette.
2: Baba színházi projektünk van, hogy tudjuk azt, hogy az élet elején állóknak a fontossága, fejlődése milyen módon alakítható, vagy befolyásolható, vagy csak egyszerűen megfigyelhető a színházban. Ehhez szeretnénk teret adni a Baba színházi előadásunkkal.
1: Nagyon fontos az a szerep, amit a Vojtina betölt a város kulturális életében, a fenntartónak pedig az a feladata, hogy ehhez biztosítsa azt a környezetet, amely méltó az értékteremtő munkához, mondta az évad nyitón Puskás István alpolgármester.
3: Most éppen a Kossuth utcai játszóhelynek a felújítási folyamata zajlik, úgyhogy közösen a Vojtina csapatával azon vagyunk, hogy a társulat számára a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítsuk, a debreceni gyerekek, iskolák, óvodák, családok számára pedig egy olyan közeget, amely fizikálisan is a lehető legbefogadóbb és legbarátságosabb.
1: A Vojtina Bábszínház idén is családi nappal kezdi az új évadot, az Idesüss a figurásra elnevezésű program ma délelőtt 10 órától várja az érdeklődőket az Emlékkertben. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét, jó nyarat! Hát ezt most még mondom, mert még két napig ez van, de utána pedig ráfordulunk az őszre. A mai napot viszont még tényleg élvezzük ki. Nyugi, ne legyen stressz, majd a jövő hét meg a suli, meg ezek miatt aggódunk jövő héten. Most még egyelőre nyárban is, szólnak az igazi mai slágerek. Gorgon City, Hero James, Foolproof. Ezzel folytatom, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipát választottam, aki a héten ünnepelte a születésnapját, és aki még nincs 10 éve, hogy berobbant a köztudatba, 2017-ben indult el az ő karrierje, hát jövőre lesz ennek a jubileuma. Az igazi mai slágere pedig most itt a Rádió 1-en, Dua Lipa és a Break My Heart, amit indít.

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nagy templom tornyából vittek le egy sérült nőt a mentők. Baba színházi projekttel is készül a Vojtina. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Rendkívüli mentési feladatban vettek részt a debreceni mentőállomás egyik esetkocsijának bajtársai a napokban. Számolt be az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. Azt írják, a mentőket a református nagytemplom 62 méter magas tornyához riasztották, ahol egy nő végtag sérülést szenvedett. A nehezen megközelíthető helyszínen ellátták a sérültet, majd a tűzoltókkal együttműködésben különleges mentési technika alkalmazásával vitték le a mintegy 61 méteres magasságból a nőt, akit ezután stabil állapotban szállítottak a baleseti osztályra. 5 új bemutatóval és 3 régi előadás felújításával készül a debreceni Vojtina Bábszínház, hangzott el az évadnyitó ülésen. A társulat előadásait a sokszínűség jellemzi majd, minden korosztályt szeretnének megszólítani. Az idén 100 éves Mici Mackót a 100 holdas pagony előadással köszöntik. Az elmúlt évadokban nagy sikere volt a középiskolások és felnőttek számára készült daraboknak, ezért idén is lesz egy kortárs Rómeó és Júlia bemutató. Az évad újdonsága, hogy már csecsemő, vagyis akár 3 hónapos kortól megkezdik a gyerekek művészeti nevelését. Ennek részleteit Láposi Terka, a Bábszínház igazgatója ismertette.
2: Baba színházi projektünk van, hogy tudjuk azt, hogy az élet elején állóknak a fontosság, a fejlődése milyen módon alakítható, vagy befolyásolható, vagy csak egyszerűen megfigyelhető a színházban. Ehhez szeretnénk teret adni a Baba színházi előadásunkkal.
1: Nagyon fontos az a szerep, amit a Vojtina betölt a város kulturális életében, a fenntartónak pedig az a feladata, hogy ehhez biztosítsa azt a környezetet, amely méltó az értékteremtő munkához, mondta az évad nyitón Puskás István alpolgármester.
3: Most éppen a Kossuth utcai játszóhelynek a felújítási folyamata zajlik, úgyhogy közösen a Vojtina csapatával azon vagyunk, hogy a társulat számára a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítsuk, a debreceni gyerekek, iskolák, óvodák, családok számára pedig egy olyan közeget, amely fizikálisan is a lehető legbefogadóbb és legbarátságosabb.
1: A Vojtina Bábszínház idén is családi nappal kezdi az új évadot, az Idesüss a figurásra elnevezésű program ma délelőtt 10 órától várja az érdeklődőket az Emlékkertben. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig Balázs 8 órán keresztül lesz adásban, mert hogy a reggeli műsor után marad is egy 4 órás élő kívánság műsort csinál, 10 órától délután 2-ig, elbukott ugye egy fogadást és tartja a szavát, szóval olyan történik, amire még soha nem volt példa, Sebessén Balázs holnap élő kívánság műsort vezet itt a Rádió 1-en. Hát ezt megéri,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis parti hangulat így reggel, 6 óra után, és marad ez a tempó Alex Kenji-vel és egy óriási fesztivál kedvencel, a Bambolé-val, és ha már fesztiválok, akkor még egyszer hat köszönjük meg mindenkinek, aki ezen a nyáron velünk bulizott. Azt ígértük még májusban a Rádió egy születésnapi fesztiválkor, hogy elindítjuk a fesztivál szezon, és minden komoly fesztiválon ott leszünk, és tanáhogy visszük a hallgatóinkat, csinálunk Rádió Esztégyet, és óriási bulit, és hát így a nyár végére azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy ez bizony sikerült. Még egyszer nagyon köszi mindenkinek, aki velünk bulizott, az igazi mai slágerek között pedig, ahogy ígértem, ennek a hangulat.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig jön Balázs Péci egyedi 4 órás kíváncságműsor a 10 órától. Bizony, itt a Rádió 1-en. Ez pedig a kezdés a legfrissebb hírek után, Martin Garrix és a Butterflies. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól!
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey! Ez a Rádió 1.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nagy templom tornyából vittek le egy sérült nőt a mentők. Baba színházi projekttel is készül a Vojtina. Dobonik veled vagyok. Jó reggelt kívánok! Rendkívüli mentési feladatban vettek részt a debreceni mentőállomás egyik esetkocsijának bajtársai a napokban. Számolt be az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. Azt írják, a mentőket a református nagytemplom 62 méter magas tornyához riasztották, ahol egy nő végtagsérülést szenvedett. A nehezen megközelíthető helyszínen ellátták a sérültet, majd a tűzoltókkal együttműködésben különleges mentési technika alkalmazásával vitték le a mintegy 61 méteres magasságból a nőt, akit ezután stabil állapotban szállítottak a baleseti osztályra. 5 új bemutatóval és 3 régi előadás felújításával készül a debreceni Vojtina Bábszínház, hangzott el az évadnyitó ülésen. A társulat előadásait a sokszínűség jellemzi majd, minden korosztályt szeretnének megszólítani. Az idén 100 éves Mici Mackót a 100 holdas pagony előadással köszöntik. Az elmúlt évadokban nagy sikere volt a középiskolások és felnőttek számára készült daraboknak, ezért idén is lesz egy kortárs Rómeó és Júlia bemutató. Az évad újdonsága, hogy már csecsemő, vagyis akár 3 hónapos kortól megkezdik a gyerekek művészeti nevelését. Ennek részleteit Láposi Terka, a Bábszínház igazgatója ismertette.
2: Baba színházi projektünk van, hogy tudjuk azt, hogy az élet elején állóknak a fontosság, a fejlődése milyen módon alakítható, vagy befolyásolható, vagy csak egyszerűen megfigyelhető a színházban. Ehhez szeretnénk teret adni a Baba színházi előadásunkkal.
1: Nagyon fontos az a szerep, amit a Vojtina betölt a város kulturális életében, a fenntartónak pedig az a feladata, hogy ehhez biztosítsa azt a környezetet, amely méltó az értékteremtő munkához, mondta az évad nyitón Puskás István alpolgármester.
3: Most éppen a Kossuth utcai játszóhelynek a felújítási folyamata zajlik, úgyhogy közösen a Vojtina csapatával azon vagyunk, hogy a társulat számára a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítsuk, a debreceni gyerekek, iskolák, óvodák, családok számára pedig egy olyan közeget, amely fizikálisan is a lehető legbefogadóbb és legbarátságosabb.
1: A Vojtina Bábszínház idén is családi nappal kezdi az új évadot, az Idesüssa figurásra elnevezésű program ma délelőtt 10 órától várja az érdeklődőket az Emlékkertben. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép napot, jó hétvégét, hát inkább szép reggelt azért még így 7 óra után. A mikrofonnál Király Tamás. Még van egy pici a nyárból, szóval ne gondolkozzunk azon, hogy mi lesz majd szeptembertől. Élvezzük a napot, és Dua Lipa igazi mai slágerét.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Swiss Disco jön, akit először mashupokból ismert meg az egész világ. Tényleg olyan dalokat raktak egymás mellé, amiről senki nem gondolta volna, hogy működik. Hát, megmutatták, hogy működik. Na ez viszont nem mashup, ez egy dance remake, Amy McDonald This Is The Life című dalának az alapjait tartalmazza. És most Sam Feldel és Rehabbel közösen gondolta újra ezt a Swiss Disco. Az igazi mai slágerek között ez a Sleep Tonight, amit már is indítok. Why you, boy, you just can't take it.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a rádió egy konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkészült a budai Nagy Antal utcai csomópont fejlesztés. Októbertől él az új bérlakás rendelet. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A harmadik nagy csomópont fejlesztés is elkészült Debrecenben. A budai Nagy Antal utca és a Vámospercsi út kapacitás bővítő átépítése tavaly tavasszal kezdődött, és az új tanévben már nem kell forgalomkorlátozásokra számítaniuk az erre közlekedőknek. Pap Viktor frakcióvezető a városrész önkormányzati képviselőinek tájékoztatása szerint lesz folytatása a közlekedés fejlesztésnek a környéken. Két út felújításához például már megkötötték a támogatási szerződést.
2: Több olyan beruházás is, amely akár a Létai út vagy a Láner utcának az előfelújítása, ami kerékpár utak építésével is fog együtt járni, kimondottan abból a célból, hogy a kerékpáros közlekedés biztonság is fejlődjön a keleti városrészben.
1: Pap László polgármester pedig elmondta, az év végéig elkészülhet a Józsai északi elkerülő. Kormánydöntésre vár az Árpád tér és az Ótemető utca csomópontjainak fejlesztése. Előkészítés alatt van a keleti belső közlekedési folyosó kialakítása, majd pedig a keleti külső elkerülő tovább tervezése várható. Egyhangulag szavazta meg a debreceni közgyűlés legutóbbi ülésén a város új szociális bérlakás koncepcióját. A rendeletre azért volt szükség, mert a város gazdasági fejlődése miatt jelentősen nőttek az ingatlan és az albérlet árak is. Az önkormányzat célja, hogy a rászorulók számára teremtsen kedvezőbb lakhatási lehetőséget 200 kifejezetten szociális célra elkülönített bérlakással. A most elfogadott új rendelet október 1-én lép hatályba. A közgyűlés eheti ülésén új vezetői megbízatásokról is döntött. A határozat értelmében szeptember 1-től Mészáros József, a debreceni vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója. Elődje Marosi Virág azért adta belemondását, mert a versenyszférában folytatja pályafutását. Mészáros József az elmúlt években igazgatósági elnökként vett részt a holding munkájában, vezérigazgatói megbízatása 2029. december 31-éig szól. A Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház ügyvezetője október 1-től Enyedi Imre Attila lesz. Halászdi Jánosnak szeptember végén jár le a megbízatása, a szakember nyugdíjba vonulása miatt nem pályázott újra. A Demke élére került Enyedi Imre Attila korábban már dolgozott az Ifjúsági Házban és a Vasutas Művelődési Központban is. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a tavalyi év legnagyobb őrülete pedig egyértelműen a Rádió 1 konténer volt. És a fontos info, a Rádió 1 konténer idén visszatér.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig jön Balázs! Megismételhetetlen egyszeri kívánság műsora 10 órától 4 órán keresztül teljesíti a kéréseket, hogy elbukott egy fogadást és tartja a szavát, megcsinálja a kívánság műsort holnap, tehát a reggeli műsor után közvetlenül ez indul. Most meg egy újabb igazi mai sláger, David Guettától Kim Petrustól, ez a When We Were Young, Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét, jó nyarat még most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a Rádió 1 hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Polgármestert választanak Hajdúböszörményben. Dabó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Elkészült a Paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, elképesztő emberi és szakmai teljesítmény, amelynek eredményeképpen üzembiztosan teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Időközi önkormányzati választást tartanak ma Hajdúböszörményben, írja a dehir.hu. A település polgármestere Görögné Bocskai Éva, akit 2024-ben a böszörményi harmadik oldal jelöltjeként választottak meg városvezetőnek, a Tisza párt színeiben egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett az áprilisi választásokon. A mai polgármester és helyi önkormányzati képviselő választáson 4 jelöltre voksolhatnak a helyiek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Augusztus 31-től előreláthatóan 2 hétig parkolási rendszer korszerűsítést végez az ítélő tábla mélygarázsban. A munkálatok szükségessé teszik, hogy felváltva lezárják a 2 be- és kijárati oldalt, azonban azok közül egy-egy mindig használható marad. Így a mélygarázsba történő be- és kihajtás folyamatosan biztosított lesz. A munkálatok idejére a társaság ügyfelei türelmét kéri.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Sport, szombati eredmények. Tovább jutott a csoportkörből Debrecen csapata a férfi 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en, miután a tegnapi első meccsén ugyan 22-13-ra kikapott az amerikai Miami-tól, a francia Toulouse együttesét azonban 21-13-ra legyőzte. Debrecen csapata a negyeddöntőben a holland Amsterdammal csap össze ma délután 17:30-kor a református nagytemplom előtt felállított arénában. A mérkőzések megtekintése a helyszínen ingyenes. A Deac női futsal csapata 4-1-re nyert az Astra otthonában a bajnokság második fordulójában. A DDSM Astergood azonban nem jutott tovább a férfi vízilabda magyar kupa csoportköréből. A debreceniek ugyan először 15-8-as sikert értek el a Miskolc ellen, a házigazda Szegeddel szemben azonban 9-8-ra maradtak alul. Így a tiszapartiak jutottak az egyenes kieséses szakaszba. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Luciferi és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Na gyerekek, nézzük akkor, előre szeretnék gyónni. Jaj, nem, hát előre gyönti. Előre nem gyónunk. Előre
2: nincs
1: nem...
2: előre gyónás.
1: Nincs előre gyónás. Nincs előre gyónás.
2: Ez gyáva dolog.
1: Barátommal 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt bulisztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
3: Wow, ez az
1: a csát, nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom, ez a buli egy fertő. Mi volt?
3: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő.
2: Okay?
3: Ezt aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával
2: ez
1: kezd összemelegedni.
2: Hívják. Ez kármentés, ez nem probléma, ez meg csak egy gyónni.
3: De nincs pasid. Hát, te szakítottad.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb hagyjad barátnak már a barátja nem egy ilyen, nem szent, sérthetetlen.
2: Nem a pasidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi az exének a legjobb barátja,
2: hát
1: de már nincsenek
2: Excel
1: együtt.
2: Már kiesett a kiskosárból, hát már ez nincs egy lojalitás, ott nincs azért. Majd a csávó majd megbeszéli a haverjával, az már nem a te problémád.
3: Igen, az majd az övéké. Ha neked ez jól esett, akkor
2: tudod, hány házasság született így, hogy valakinek a lepattanójából?
3: Hát és nem. Hány vállás?
1: Nem tudom, nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátja.
3: De már nem, állj! Nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot, egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiát. Annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
2: De most itt a magadra gondolj a helyzetben, ja, hogy te volt egy csajod, akivel szakítottatok, és a csajnak a legjobb barátja, oda söndörök hozzá.
3: És te, jó, és egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor persze.
2: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok. Látod? Ha jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. 3 kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelen haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni is szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
3: Hát, na, és sírd is. Sírd, de úgy, hogy a sarokba fordulsz, és rátérlepesz.
1: Így van. Kulicára. Miért nem ártál meg egyné? Minek a kettő, de a három, meg aztán igen, pláne.
2: Kérd meg csak a nagyot, mondd meg a nagynak, hogy a nagy a kapitány, és ő kiabál helyetted.
1: Azon, hogy 3 kicsi van.
2: Hát de mit csinál egyik idősebb?
1: Igen, a legidősebb 2,5.
2: Ki kell venni az
1: öbbit? Beszélgess el vele.
3: Na, hát ez a legalja, hogy hazaviszed a problémádat, és a gyerekeiden vered le.
2: De neki a gyerekei a problémái.
1: Nem viszi nem haza, erről szólít.
2: Otthon vannak a problémák.
1: Otthon van a 3 gyerek. Elfogy a türelme, ordít, és este gyötri a lelkiismeretfurdalás. Ekkor, hogy mondjam, hogy ez mindig így lesz. A szülői lét az egyben egy lelkiismeretfurdalás, nagy öröm, nagy extázis, nagy bűntudat. Minden egyszerre, vagy minden érzet meg lehet élni. 3 de... kicsi gyereke van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, 3 gyerek, üvölt, sír, veszekszik, tépi a hát. Gyerekek az ideg próbáló. Szóval igen, azért ott néha fölemeled a hangod, ez még azért, na hát.
2: Amit tenni tudsz, az az, hogy a saját...
1: Megölöd magad.
2: Lehet ott hagyni az országot, és
3: menekülj.
1: Igen, beugrasz egy betonkeverőbe.
2: A gyerekeknek gyerek dolgokat kell csinálni. A gyerekek most az a dolog, hogy idegesítőek legyenek. Nyilván bizonyos határokon belül. De amit tudsz csinálni, az, hogy fogod magad, és akkor dedikálsz magadnak egy órát minden egyes nap, tehát a 24-ből egyet adsz magadnak. Ha kell, akkor kelj fel korábban, vagy feküdj le később, és azt az egy órát, azt töltsd azzal, hogy átkokat szólsz a többiekre, kérdezik, nem, hanem hogy, az, hogy akkor az legyen, akkor menjél tested zeni. És ehhez kezd a sok feszültséget. Próbálj gondolni ezekre az érzelmi gátjaidra, amik ahelyett, hogy meg tudnád beszélni a dolgokat, inkább kiabálásba fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget. És akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
1: Igen, muszáj, és muszáj. Van egy másik nagyon egyszerű technika, ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy feles meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon jó. Észreveszed, hogy üvöltenél, most jön az indulat, most jön az
2: üvöltenél.
1: És fingesz egy óriási. Nem. És veszel két, vagy számolsz 3-ig. És az alatt a 3 másodperc alatt rá fogsz jönni, hogy most akartál üvölteni, és vissza fogsz térni úgy a testedbe, hogy lehet, hogy meg tudod állítani. Halál nagy közhely, de közben brutálisan működik.
2: Ez az, amikor jön az üvöltés. Üres tekintett, ez az?
1: Igen, akkor már 30-ig számoltam, csak szólok. De 100-ból jövök vissza mínuszba. 3 másodpercet adj magadnak. Az olyan jelenlétet okoz, és olyan szinten nyugtat meg, hogy az üvöltések 50%-a redukáltól. Jönne az üvöltés, azt mondod, 1, 2, 3, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg elő belőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. 3 számolás, megvagy. Tényleg tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, vagy felcsattannak. 3 másodperc, 1 lélegzetvétellel. Nagyon erős. Energetikailag. Tényleg. Nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem most nem.
2: De lehet közben levegőt venni?
1: Mindent csinálsz közben. Húzd meg a kis ujjam.
3: Próbáld csak ki, ez egy nagyon észik kísérlet.
1: Igen. Kerti partit rendeztünk a nyáron, az egyik barátunk felesége diétázik. Megkérdezte, hogy a gyümölcsleves cukor nélkül készítettük el, mi azt mondtuk, persze,
3: hát,
1: nagyjából 1/4 kiló cukor volt benne, nagyon ízlett neki, oldozzatok fel.
3: Ennyi, ízlett neki, nyugodt volt a lelkiismerete, amiről nem tudod, hogy hízlal, az nem is hízlal.
2: A barátod, ha igazán diétázol, rá sem nézett meg a gyümölcslevesre, tesó.
1: Így van.
2: Tehát ezt ő is akarta, ezt mind a ketten akarta, akart, hogy átverjék.
1: Annyi, hogy cukorbeteg, 16-os lett a cukra, lefordult, 2 napra kómába esett, és üszkösödni kezdett a nagylábúja, de most ez miért baj? Hát most jó, finom volt a gyümölcsleves, nem?
2: Imádom azt. Anya, tettük egy kis zsertűzsíron, lett megtűzve a cukorra, mivel felhúztuk. Az érdekes íze, ez a karamellizált.
1: Igen. Összekukiztam a munkatársam bögrét, mert paraszt volt, egy kicsit se bánom. Na látod, ez a hencegés, ez a nem gyónás. Tehát, hogy mi gyónásokat várunk, csak akkor írd meg nekünk, ha bánod. Szeretném meggyónni, hogy a haverom elektromos cigének a szipkát megdörgöltem. Hát,
3: ez tessék, mindenki a kukiáz, dörzsöl mindent.
1: Sosem...
2: Ezért van ennyi figybaszűkületes? Hát összeszedtek ez a sok baktériumot.
1: Ezért van ennyi herpeszöm?
3: De mit dörzsölsz, hova?
1: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni, most megint valami afta van a számon. Ti vagytok az?
2: X-afták.
3: Haló,
1: ki
3: hozta a kávédat ma reggel?
1: Laci.
3: Na?
2: Na,
1: vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta, azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy én nem. A 3 hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a Csabba pisilek, hogy ne kell lehúznom a WC-t, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
3: Persze, praktikum.
1: Oldozatok, felesek, érteteszem, persze kicsit addiktív is, üdv Dominik, mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, azt elkezded, nagyon addiktív. Mosdóba pisilni a legnagyobb addikció. Csak szólok.
2: Én most csak hagyom,
3: hát, hogy Eszternek egy kicsit nehezebb.
1: Nem, pasiknak, ha Kovács, elkezded.
3: De jó, csak úgy néztél rá. Azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkucorodik.
1: Higgyetek nem, nekem, volt, nagyon már addiktív.
2: Időkedvel pisiltem bele, de az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. Tehát akkor, de az már túl vagyunk.
1: Oldozatok fel, muszáj kiadnom magamból, elegem van a millenniál palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó vagy 5 éves szintjén, van 5 éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, 4 randi, 4 pali, azt hittem, hogy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy 1000-szer intelligensebbek, mint ezek a balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
3: Szeretlek, hogy oda írt rá.
1: Bejött a neveket.
3: 81 és 96, ez a millenniál.
1: 81 és 91, az a majdnem milleniál vagyok, várjál.
3: Az 4 évvel maradtál.
1: Nagyon milleniál vagyok.
3: És ezek a pasik, tehát akik 4 évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
1: Ezt kikérem magamnak, hát miért? Azért, mert van 1-2 ilyen mama hoteles, meg egy mama kedvence.
3: De nem egy van, neki 4 jött össze.
1: Az mondjuk egymás után igen.
2: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem ez lehet, hogy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják erre,
1: hogy... De ez lehet, hogy bevonzod ezeket a gyerekfelnőtteket, igen. Igen, igen. Igen.
2: Én azt tudom neked javasolni, hogy amilyen döntéseket hoztál, most hozzá az ellenkezőt, hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit? Jó, egy megbízhatatlan fiatalt? Próbáld ki.
3: Hát, ah, igen. Bejön, igen.
2: Így van.
1: Igen. 3 gyerekem van, bevallom, nekem a tököm tele van a gyerekneveléssel, költözzenek már el végre. De lehet tele a tököt, hát ez teljesen rendben van. Én azért mentem Szabira, hogy másodállásban keresek 1,5 millió forintot 1 hét alatt, a munkahelyen mindenki azt tudja, hogy nyaralni voltam. Na oda néz! A kis stahanovista elment, és 1 hét alatt megkeresett 1,5 millió forintot. Mit csinálsz? Ezt mondd már el.
3: Mi a meló?
1: Mi a meló, amiben mi? Embercsempészet?
2: Prostitúció.
1: Prostitúció, át kellett vinni valami kisebb csomagot a határon? Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
2: Ahogy sokan írják, hogy ilyen 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek ilyen érzelmileg nagyon intelligens, jó kis jó fizikai állapotban.
1: Na, hát ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
2: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy itt az idősebb pasik a fiatal csajokkal, hanem majd itt pumák.
1: Na, de ha szakítasz 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Irányanak fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van. Nem.
2: De,
1: most
2: de,
1: ki
2: de.
1: Akar 50-esen szakít, aztán majd 40-es igen, palival akarsz összeérni.
3: Ott hagytál egy 40-es palit, még egyet, minek?
2: Nem is értem. Nem is értem.
1: Igen. Dijóti koncert helyett a Fradi Real meccset választottam. Ez,
2: nincs feloldozás.
1: Nem is értem. Oldozatok fel, mert a gyereket rávettem, hogy váltson sportot, mert így majd heti 4 edzésre kell járnia, nem heti 1-re.
3: Nagyon ügyes.
1: Ő többet lehetek együtt a feleségemmel. Aj, de kedves.
3: Jó, hát ez egy párkapcsolati mentés, ez jó.
1: Ez szép. Tehát eljár a gyerek, ti meg tudtok együtt.
3: És egyébként a gyerek meg egészségesebb lesz a heti 4 sporttól, mint ez az egytől. Ez egy ötös
1: ez egy jó
3: döntés.
1: Kombó. Ti szexeltek a sporttól.
3: Így van.
2: Így van.
1: Igaz, hogy jazzbalettre vitted 16 éves és fiú, de legalább el tudod kapni a feleséget. Tökéletes, tökéletes megoldás.
2: Ez szinkronúszás tanul.
1: A kis Pistike olyan szinkronúszó, hogy csipesszel az órán, annyira ügyes. Fogyókúrázó kamaszlányom mindig megkérdezi, hogy olaj nélkül sütöttem-e a csirke mellett. Válasz, persze, drágaságom. Előtte mangalica zsírban pácolta.
3: Ez az. Ez az.
1: Azért a saját gyerekedet átvered.
3: Hát hagyj egyen az a gyereked. Most érted, te utálod zsír nélkül sütni a csirke mellett. Na.
1: Fogyókúrázik, és te mangalica zsírban pácolod hagy a csirke mellett.
2: Hagyj neki kevesebbet. De amúgy a mangalica zsír az rossz a fogyókúrának?
3: Á, dehogy. Semmilyen zsír nem rossz. Hát
1: viszonylag kalóriadús a zsír azért.
2: De van meg, hogy a zsír az nem tesz rosszat a fehérjével.
1: Nem,
2: hát mit teszel hozzá? De most érted, mit teszel hozzá?
1: Két eklerfánk se tesz rosszat, csak 6000 kalóriát.
2: De most egy zsírban kisütleg egy szelet húst, és megeszi zöldséggel.
1: Igen?
2: Akkor az miért rossz?
3: Hát nem rossz, csak nem Prove olyan...
2: Prove me wrong, Feri.
1: Mert csak egy kicsit borul a kalória deficitet.
3: Hát csak nem olyan jó, mint hogyha zsír nélkül csinálnád ezt.
2: Értem, de értem, értem.
3: Annál sokkal jobb, mintha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret. Az de igaz.
2: Szerintem meg azt, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, ami zsírban sütnek meg, és ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi, azért azt szerintem...
1: Igen, csak átvágja a lányát, hát átvágod a lányodat. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam, 20 év, az, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejteni. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi, ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
2: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az üzenetet.
1: 20

0: Nem érted?
1: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért textet, csak egy ilyen...
2: Az jó felség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már nézd tovább.
1: Te még 20 évig, te benne voltál a kapcsolatban, ami már nem létezik.
2: Óriási.
1: De ennyi időt generációk születnek, és nőnek fel, és halnak meg.
2: Ő megírta. Tényleg megírta. Nagyon jó.
1: Jaj, szeretlek.
2: Szeretjük, nem értjük, de mire gondolod, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem, meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen, ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
1: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem. Hogy,
3: hogy mindig visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
1: Nem, hanem, hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, akkor jön a jelen.
2: És beválasztasz egy ugyanolyat.
1: Ja, de amúgy jó az a csávó, amúgy nincs ebben semmi.
2: Gyere csak ide. Igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás. Ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomom vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem gyógyultál meg teljesen.
1: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod, tehát hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbál bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indít a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz hozzád, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy tehát beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni. De úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz.
2: Igen.
1: Mert az nem tud megtörténni sajnos.
2: Abszolút, igen. Szeretném meggyógyulni, hogy két éves aluli, 2 under 2, nekem magyarul írjátok gyerekek, ne flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem. A férjem este várna a szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom rávenni magam, pedig kívánom.
1: Tényleg az van, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán együtt.
2: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja, közben ostorozza magát, közben lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje, akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen félelmek indulnak.
1: Azt kell a férnek, hogy kivegye a részét abból, amit te kapsz, igen. Tehát hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihent nő, az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihen nő kívánja az érintést, kívánja a szexet,
2: igen.
1: De ebben csak a férje tud neked segíteni.
2: Menj el egy hétvégére, hajdott a 2 gyereket a férjedre, vasárnap este nem fogja kívánni a szexet.
3: Ez
2: tökéletes. Vasárnap menjél vissza, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedben nyomja a 2 gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
1: Igen, ez van egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
2: Hát igen, meg sokan nem is hagyják ott egyébként érthetően, tehát hogy 2 év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kora óta lovagol, saját lova van. Uh-huh. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, ezt én teszem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta két. Lókorbász lesz belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsinga. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, mint van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni a lóról, baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol, ami ugye, ráadásul
1: tudod,
2: az egyik legzseniálisabb
1: sport. Lesni? Tudod, mi nem lehet a pingpongasztalról.
3: De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékság.
2: Ez genyóság.
3: Ez
2: tehát a te
3: rossz.
2: Félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem, de ha neki jó és jól érzben, ráadásul pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képességek. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted? Azt mondtad, a lovat lelövik, vagy akkor elvitted úszni,
3: igen.
2: Vagy...
3: Igen, és szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon...
1: Kiderült a lóról, hogy diszkalkuliás.
2: Kólikás, a ló elpusztult, kicsiként nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az egy másik.
1: A ló de szerelmes lett.
2: Nem ismert meg a fakasz a ló, nem a te lovat.
1: Hogy hívják a lovat? Annyi nevet neki.
2: Lovat? Lajos.
1: Lajos szerelmes lett.
2: Elment.
1: És követett egy kancát az erdőbe.
3: Tehát egy szép sztorival támadjuk. Igen,
1: vad ló lett belőle, és a Texas Ranger lett.
3: És együtt száguldoznak a mezőre.

0: remélem, sajnos kicsit ebben nem férsz bele.
1: Visszanyerte a szabadságát, Lajos. Igen. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
2: Lajosról kiderült, hogy egy transzló, és sem most...
1: Eltiltották a gyerekektől.
2: Most se lő kitéri az élet.
1: Szellő lett a Csepel-félszigeten Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
2: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
1: Ezért jó, most Szellő lett.
2: Most Szellőként próbál elhelyezkedni a Palatinuson.
1: Tökéletes. Ezt kell beadni egy 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval, szülőként megértem, nem tudnék odáig eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, a csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Szóval, igen, ez kemény. Nem szép, hát nem ez szép,
0: most
1: de
0: már
1: feloldozunk.
0: Azon nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne
1: igen,
0: derüljön ki.
1: Ne derüljön ki. Jó, tehát ne legyen imádkoz. Az, hogy egy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az a gyerek az örök trökmol lesz. Anya, ott a lovam, igen. Köszönjük szépen a gyónásokat. Hát figyelj, komoly, vicces, nehéz, könnyű, minden volt. Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A klímaváltozás volt az idei Farmer Expo fókuszában, folytatódnak a 3x3-as versenyek a főtéren. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat! A klímaváltozás, a piaci bizonytalanságok és a globális gazdasági folyamatok egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a magyar agráriumnak új pályát kell kijelölnie a jövő érdekében. Ez hangzott el a tegnap véget ért 35. Farmer Expo-n. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán rendezett háromnapos mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon a növénytermesztés és az állattenyésztés legégetőbb kérdéseivel foglalkoztak, számolt be az unide.hu. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendezvényen arról beszélt, az ágazatot sújtó problémák megoldását csak stratégiák mentén lehet megtalálni, azonban nagy hiátus a magyar agráriumban, hogy nem jelöltek ki utat, miközben megváltoztak a környezeti hatások, fogalmazott. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora pedig azt hangsúlyozta, a klímaváltozás már nem távoli előrejelzés, hanem mindennapi gazdálkodási tapasztalat. Bács Zoltán úgy látja, a precíziós gazdálkodás, a távérzékelés, a robotika, a mesterséges intelligencia, a genomika, a biotechnológia, az élelmiszertudomány és a vízgazdálkodás a Debreceni Egyetemen egymást erősítve szolgálja a gyakorlatban is alkalmazható megoldások megszületését. A 35. Farmer Expo-ra kilátogatók a látványos állat és termék bemutatók mellett kézműves élelmiszereket is kóstolhattak. Sport, szombati eredmények. Tovább jutott a csoportkörből Debrecen csapata a férfi 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en, miután a tegnapi első meccsén ugyan 22-13-ra kikapott az amerikai Miami-tól. A francia Toulouse együttesét azonban 21-13-ra legyőzte. Debrecen csapata a negyeddöntőben a holland Amsterdammal csap össze ma délután 17:30-kor a református nagytemplom előtt felállított arénában. A mérkőzések megtekintése a helyszínen ingyenes. A Deac női futsal csapata 4-1-re nyert az Astra otthonában, a bajnokság második fordulójában. A DDS Masterbud azonban nem jutott tovább a férfi vízilabda magyar kupa csoportköréből. A debreceniek ugyan először 15-8-as sikert értek el a Miskolc ellen, a házigazda Szegeddel szemben azonban 9-8-ra maradtak alul. Így a tiszapartiak jutottak az egyenes kieséses szakaszba. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz. Késő este 20-22 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Most már nem csak hárman, vagy hát négyen, hanem most már ugye öten. Olcsóbb, drágább, nagyon drága és nagyon olcsó órák társaságában. Csak jelzem, hogy az egyik már az Eszter kezén van, jó? Tehát azért tipikus nő megkérdezte, hogy melyik a drága, a legdrágább, és fölvette a kezére.
1: Tehát sok arany, sok gyémánt.
0: Akkor most tegyük ezt.
2: Ide figyeljetek, kutyák.
0: Ha ez az óra, akkor nincs a kezemben.
2: Ez itt, ez a kisebbségként nehéz, rendesen. 13 millió forint. Én egy más ember lettem.
0: Egy fotó,
2: ne szólj hozzám.
0: Péternek szerintem egy kellemes ébresztési ideggel. Kapja meg SMS-ben.
2: Kölcsön kaptam, és összekarcoltam, hogy
0: tudnál-e hitelt felvenni. Gyerekek, ugye azt beszéltük, hogy elveszünk egy kicsit az órák világában, nem vagyunk annyira otthon ebben, nem is nagyon hordunk drága órát, ki olcsóbbat, Zsűl kezét nézem ki, nagyon olcsót.
2: Zsűl egy számológépes kázióval.
0: Igen, egy G-sákkal nyomul. De Zsolt, hát hogy is mondjam, csak tartalmait látjuk az interneten, ti is találkozhattatok vele, többek között azokon a social felületeken, ahol ugye beküldik magyar és külföldi hírességek, világsztárok, énekesek, focisták, sportolók sok-sok milliót érő óráit, amit Zsolt aztán kielemez, hogy szerinte melyik óra van. Cristiano Ronaldo, vagy Jennifer Lopez, vagy nem tudom.
1: Vagy Sebessén Balázs kezé.
0: Matt Damon kezé. Kiderült, hogy 10 évvel ezelőtt igen a Vikitől kapott 40. születésnapomra kapott órát is kielemezte egyébként Zsolt. És kicsit elveszünk most az órák világában, a hamisítványok világában, mennyire státuszszimbólum, hol tartunk mi magyarok az órák ismeretében, hol tartanak a világsztárok, mi a legdrágább műszer, ami a kezében volt. Szóval, hogy erről fogunk beszélni. Nem annyira, hogy is mondjam, csak hát vagyunk jártasak a témában, de azért mindenkinek van egy-egy kedvenc darabja. Eszter jobb kezén például már.
2: Szeretném az első panaszomat elmondani. Van egy gond, hogy megnyomtam, és nem világít.
0: Nem zenél. Hello,
3: Zsolt, jó reggelt. Sziasztok,
0: jó reggelt. Örülök, hogy itt vagy. Hello.
1: Majd a dobozát is add már oda neki.
3: Persze, csak nehezebb, mint az óra.
0: Igen. Na, hát itt már fadobozók, órák, kisebb-nagyobb szerkezetek,
3: könyvek.
0: És könyvek társaságában érkeztél. És ugye, jól mondom, hogy mi legtöbbször téged akkor láthatunk social felületen, amikor valaki beküldi, hogy figyelj, láttam a Szoboszlai, vagy a Dzsudzsák, vagy a nem tudom, Ronaldo óráját. Léci, mondd meg, hogy mi van a kezén.
3: Igen, ez alapvetően így szokott lenni, de nyilván ugye ez ilyen tartalomszerkesztés nálam is. Tehát, hogy én igyekszem a szakmai tartalmakat, mert hogy ilyen is van, és hogy a hírességek óráit így keverni. Meg egyébként mostanában azt szoktam csinálni, hogy régen ez felváltva volt, mostanában azt igyekszem csinálni, hogy a hírességeknek az órai közé is igyekszek szakmai tartalmat betenni. Hogy itt lehet tudni arról az óráról, arról a szerkezetről, arról a szíról, arról a modellről esetleg, szerintem ez így edukatívabb.
0: Státusz vagy időmérő eszköz szerinted a hírességeknél? Erről beszélgettünk, hogy Eszter kérdezte, hogy státusz-e egy órát fölrakni, mondtuk, hogy szerintünk az, mert hogy ott van egy 10-20-30 milliós óra a kezeden, az mindenképpen egyfajta státusz.
3: Biztos,
0: inkább erre használják nyilván ők is sem, mint időmérésre. Nem?
3: Persze, meg,
0: hogy ugye a telefonod.
3: Meg a lambód lent van, érted, a garázsban, viszont amikor bárhova fölmész egy 100 milliós óra, az ott van rajtad. Tehát érted.
2: De most akkor ez hogy működik, hogy először kell, hogy legyen egy drága autód, vagy lehet olcsó életed és egy drága karórád? Vagy hogy van ez?
3: Hát attól függ, hogy mennyire vagy tele. Tehát, hogy nyilván minden
2: lett. De most akkor az a lényeg, hogy akkor lesz egy csapatod, mert veszel egy órát, akkor egy klubhoz fogsz tartozni, itt vagyunk Breitlingesek, ugye? És akkor össze fogunk járni, akkor megyünk ilyen rendezvényekre, ahol meghívjuk
0: egy más italokra. Kevés az esélye, a Frank-Müller-esek a Breitlingesek ellen, igen, hogy a Patek Philippe-esek összejárnak.
2: Vagy ez csak annyira jó, hogy valaki, aki ért hozzá, hogy ránéz félszem, és azt mondja, hú, értem. Vagy mi az, amit kapsz tőle? Ezt nem értem, hogy...
0: Mit kapsz egy autótól?
2: Mit kapsz az autótól? Villognak egymásnak, igaz?
0: Mit kapsz egy autótól? Mit kapsz egy 300 ezeres Nike cipőtől? Mit kapsz egy olyan farmertől, ami menő a fiataloknál? Ez mind azon túl, hogy használati eszköz, ez egy státusz, ahova téged berak. Ugyanúgy egy ház, egy lakás, egy óra, ez egy státusz szimbólum, amivel te tartozol valahova, valamilyen réteghez.
2: És sehová sem tartozom.
0: Most a kezeden, most már a kezeden igen, tartozol, amire nem vágják. Igen. Jól mondjuk tulajdonképpen, tehát nem időmérő.
3: Ez abszolút persze, de hogy alapvetően inkább úgy gondolom, hogy márkákon belül is van ilyen, és vannak olyanok, akik összejárnak, mondjuk nem Magyarországon, de mondjuk Svájcban tudok ilyeneket, meg nálunk nagyobb piacokon, de egyébként igen, tehát az, hogy órás közösség, az egy létező fogalom, és hogy vannak ilyen különböző összejövetelek még Magyarországon is egyébként.
0: A magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölraki, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. itt tartunk nagyjából? Vagy
3: nagyjából itt tartunk, egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
0: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
3: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok már minden más mellett, mint az átmérője, a vastagság, meg ilyesmi, de nagyon sokanok ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
0: De megint itt tartunk, hogy igen, van egy ilyen szerkezet, mint az óra, amit építenek, és hogy milyen fogaskerekek, és hogy áll össze, és mennyi ideig építik, és mennyire pontos lesz még 30 év múlva is. És ebből mi ott tartunk, hogy mondd meg, hogy láttam a Zsuzsi kezén, vagy a Szoboszlai kezén egy órát, mennyibe kerül.
3: Pontosan, konkrétan erről van szó.
0: Ki a magyar sztárok közül az, aki azért a, mondjuk a legdrágább órákat hordja? Csak hogy én is ezt kérdezem.
3: Ezt szerintem a Szoboszlai.
0: Szoboszlai. Milyen kaliberű órákat látsz a kezén?
3: Hát a 100 milliós óráiból neki van legalább 4. Most, ahogy így jöttem, így átnéztem az elmúlt évek, illetve annyit lehetett látni az elmúlt években, igazi.
0: Biztos. Honnan tudod? Pont a Szoboszlainak már nem kell igazit venni, hiszen elhiszem, hogy igazi
3: egyébként
0: van a kezén.
3: Az az érdekes, nem? Hogy vannak nemzetközi focisták, akik lebuktak már hamisítványokat, például Ronaldinho-nak volt ilyenje, a Neymarnak is volt ilyen balhéja, úgyhogy
0: ne igen, csináld, 2-300 millió eurót keresnek, és felvesz egy hamis órát.
3: Volt ilyen, igen, tehát erre bizonyítékok vannak. Igen.
0: De valószínűleg senki nem gondolja, hogy hamis, mert az
3: pont
0: gondolja...
3: ezért, igen, pont
1: de
3: ezért.
1: Miért nem veszi meg a rendeset, az igazit?
3: Mert egyébként itt jön az exkluzivitás, hogy van olyan, amit még ő se kaphat meg.
1: Ne, egy Ronaldinho nem tud besétálni valahol, nem, és azt mondani, hogy veszek
3: nem
1: egy
3: tehát, hogy Richard Millhez besétálsz, és azt mondják, hogy köszönjük szépen.
2: Akkor az miért a szisták?
1: De
2: várjál,
1: nem adnak el nekem soha.
0: A feketéket. Vagy azt mondja, hogy 6 évet vársz rá.
3: Vagy azt mondja, hogy ezt már sajnos nem gyertjük, válaszom mást.
1: Aztán.
0: Ez a Ferrari is csinálja. Tehát a LaFerrari-ból van mondjuk 300 darab, ha vársz, akkor vagy várólistád van, annyira exkluzív, azért tudja eladni, nem tudom, 15 millió dollárért, vagy 50 ér már, vagy 100 ér már, hogy az ő 15 darab van benne. Tehát ez mind az, hogy hova pozícionálom az órámat. Ha várnod kell rá 6 évet, még értékesebben tudom értékesíteni,
3: abszolút,
0: nem?
3: Abszolút, maximális.
1: Van a túlárazás itt is, amikor azt mondod, hogy hát, hogy tulajdonképpen ez mondjuk szerkezetileg nem adja ezt az 50 milliót.
3: Természetesen, tehát hogy miért egy órába 100 milliót?
1: Semmi.
3: Nagyon
1: nincs
3: sok
1: olyan, ami éri.
3: Hát figyelj, a 100 milliós óráknak a hamisítványa és a nagyon jó minőségű hamisítványa, ami anyagárban van, az 10 000 euró. Tehát most, és nem 100%-os nyilván, mert azt a kínaiak gyártják, nem tudják 100%-ból lemásolni, de hogy azért a nagy különbség megvan a kettő között. Tehát ott azért egy 30-40-50 szeres szorzó van a kettő között, persze.
0: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl?
2: Én most közben Jankovicsal esemesek.
0: Csak rászültet
3: a legjobb emberre.
0: Mit vett közben föl? Milyen érzékkel választottak ki? Mi van a kezén?
3: Ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegében koronai ékszer, gondolkodtam rá, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsa színarany, hogyha valaki nagyon eltartott újja beszél, ami apró kis gyémántokkal kimaradta.
0: De nem a hamisra nyúlt rá. Hát csak mondom, hogy nem a hamis
3: egyébként hallottam a bevezetőt, amit ezzel mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
0: Az ára körülbelül?
3: 13 millió forint.
0: 13 millió forint.
2: Megfuttattam az emberemnél, ugye, hogy Jankovics Péter írta neki, hogy ezt 650-ért vegye meg.
0: 650 ezerért?
2: Megjött neki, és azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
0: Milyen óra szakértő? Kihúzott koronával 10 óra 10
1: perc. 10 óra 10 kihúzott korona?
3: Igen, mert általában a legtöbb kirakatban így szokták állítani az órákat, tehát ez is frissen érkezett egy kirakatból, pont azért, mert ugye ez ilyen Victoria, tehát hogy ez egy győzelem, meg erre szokták mondani, hogy mosolyog az óra, úgyhogy ezért van. Igen.
0: Oké, csak hogy értsük, hogy miért lehet beleszeretni az órákba. Nekem van egy barátom gyerekkorom óta, ő óra őrült, és nagyon sok könyvet kaptam tőle, meg beszélgettünk órákról. Egy kicsit mesélj nekem, csak hogy értsük a mechanikáról, a komplikációkról, mondjuk a te leginkább szereted, legbonyultabb komplikációdat, csak hogy értse az ember, hogy ebben a kicsi kis tokban azért közben micsoda csodákat hajtanak végre azok az óraépítők, akik ezeket csinálják.
3: Az óra őrült lesz, szeretnék valamit mutatni, tehát hogy...
0: Igen. Kicsit a szerkezetek. Nem akarom nagyon, mert nagyon szakmai, csak hogy mit tud mondjuk egy komolyabb szerkezet, és ezt mennyi ideig csinálják, és mire képes.
3: Most, amit itt hoztam a kezembe, és az így ilyen szempontból érdekes, hogy egyszerű kis hárommutatós órát hoztam, tehát hogy gyakorlatilag semmit nem tud, óra, perc, másodperc, dátum. Viszont ennek egy olyan szerkezete van, aminek a járás tartaléka, tehát hogyha leteszed, ez több mint 5 napig elketyeg, ez 120 óra. Ez a piaci átlagnak a háromszorosát tudja például. Tehát, hogy ez ilyen szempontból azt mondják, hogy hát igen, ez egy kis egyszerű óra, ez itt semmit nem ér, ami nem igaz, tehát amikor megnézed, hogy mi van a motorháztető alatt, ott azért eléggé...
0: Ugye ezek tulajdonképpen olyan mechanikus szerkezet, amik a kezed mozgásától húzódnak abszolút, mindig, abszolút. Nem kell fölhúzni, ha leveszed, akkor rárakod egy óramozgatóra, vagy nem tudom pontosan mi a neve, óraforgatóra, de közben egyébként a kezed mozgásától ő folyamatosan felhúzza magát a szerkezet.
3: Igen, van egy súly benne, ami folyamatosan húzza a rugót. Ilyenkor.
0: Kicsit, amit a billegne a kezedem, vagy így azt hát, érezheted. Igen.
1: Erre ránézel, amit most mondtál, hogy a hány óra járás tartalék van benne, föl nem venni.
0: Azt mondod, hogy a Zsűl zsebében találod egy sonkás zsömle mellett.
3: Igen. Így van, konkrétan. Én egyébként ezért szeretem, mert hogy van egy fontos fogalom, amit én szeretek, nem is azt mondom, hogy súlykolni, csak néha emlegetni, ugye a csendes luxus. És ez azért,
2: csendes luxus.
3: És ez azért, igen, azzal az órával a csuklódon azért nagy kontrasztban van.
2: A csendes luxus az, amikor mindenki előtt felkelsz, és megeszed túrurudit.
0: Igen.
2: Anélkül, hogy erre bárki felébredne, az a csendes luxus.
0: Azzal az órával kezed, de már nem ennél, te csendesen túrurudit.
3: Az biztos.
1: És ez árban megmutatkozik?
3: Meg, mert ez is, most azt hiszem 3900 euró a lista ennek az órának. Igen. Tehát pont úgy, és egyébként ezzel forgattam egyszer a keleti pályaudvar mellett, az egyik kis utcában, hogy mit gondoltok, hogy mennyibe kerül a legerősebb ajánlat, azt hiszem valami 150 ezer forint volt, tehát hogy nem látszik rajta, de mondom, én ezt nagyon szeretem, ezt a csendes luxust, hogy én pontosan tudom, hogy mi van rajtam, magam miatt hordom, nem azért, hogy mindenkit lenyűgözzek az utca túloldaláról, lássák, hogy valami nagy darab
0: innen
3: arany.
0: Indul a valódi óra, valódi szeretete, én hogy egy olyan tudom. Szerkezet van a kezeden, amiről te tudod, nem is feltétlen egy olyan brand, amit mindenki ismer, hogy hú, akkor most nem tudom, tényleg Patek van a kezeden, 100 millióért, de közben tudod a szerkezetről. Na ez már a szerkezetnek a szeretete, meg az ismerete, hogy te ez a csendes luxus. Ezt tökre értem, abszolút. Hogy tudod, hogy mi van a kezeden.
2: Ez is egy pacemaker. Ez a kettő csendes luxus tulajdonképpen.
0: Mi a narratívája különböző óráknak? Tehát ha most neked mondok márkákat, akkor te elmondod, hogy nagyjából neked az emberről mit üzennek, mondjuk alapmárkákat. Tehát nyilván nem, de Magyarországon,
3: amit
0: mondjuk
3: ilyet.
0: Hord az ember. Oké. Mondjuk Feri kezén van egy Omega. Ugye mindenki ismeri, Omega, tudjuk nagyjából ki volt az arca, milyen órákat gyárt, erősen középkategória, jól mondom, én középkategóriába sorolom. Mit mond az Omega? Olcsó vagyok, többnek akarok látszani, nincs pénzem jobbra, elegáns vagyok. Feri meglepte magát egy Omegával.
3: Vicceskedjük el egy kicsit akkor a kérdést, tehát sajnos túl hosszú volt a Rolexin a várólista, ezért inkább átventem az Omega.
0: Omega, aha, középkategóriában
3: vagyok. Mert árva egyébként hasonló, nyilván alatta van valamivel, de hogy igen, ott ez az van, hogy bemész, ott megkapsz bármit. Tehát nyilván ott is van luxusérzés, van prémium, meg minden, technikailag nagyon érdekesek az Omegák, nagyon jó órákat gyártanak, de státuszban nem Rolex.
0: Igen. Oké, Eszter azt mondja, hogy 40 éves lesz, meglepi magát egy...
2: Eszter azt mondja, hogy Eszter meglepik a 40 éves.
0: Látsz a kezén egy Rolexet, egy női, 40 éves nő kezén látsz egy Rolexet, mit árul? Mi az üzenet? Mi a státusz?
2: Hogy hamarosan eladó lesz.
0: Mit mond rólad?
3: Ugye, azt alapvetően, hogy szerintem nem ismeri az órákat.
0: A Rolex, tehát, hogy nem ismeri az órákat.
3: Igen, mert hogy az van, hogy ha először lett pénzed, akkor mit kell venni? Rolexet kell venni. Ez kb. Ezt üzeni szerintem, és ezért van az, hogy a magyar sztárokon nagyon sokan Rolexet látsz.
0: Aha, mert hogy van egy felületes ismeret, és azt mondja, hogy Rolex, a Rolexet nem ismerem a szerkezeteket, nem ismerek más márkát, mindenki Rolexet vesz, attól én megkapom azt a státuszt, pontosan. Amit szeretnék.
3: Ezért érdekes, hogy behozzak egy példát, Schubert család, na, tudom, na és igen? Akkor tudtam, erre a mosolyra vártam, hogy Norbin Rolex van.
0: Norbin Rolex, de eredeti, fián, eredeti, ez fontos.
3: Igen, én úgy tudom, utána kérdeztem, úgy tudom, igen, de a fia Omegát hord. És nem azért, amiért, hanem ez már egyfajta szintlépésen, úgy gondolom. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy leragadunk a Rolex, meg nem pénzkérdése náluk nyilván, de azt mondod, hogy én Omegát hordok. Rékán Udomápigé van.
0: Aha, az például mi? Már az már egy olyan márka, amit nem feltétlenül ismer.
3: Udomápigé. Az AP, a fiatalok egyébként ismerik, tehát a rapper kultúra miatt, meg a hip-hop, meg ilyesmi, ott ismert lett. Nem tudom, nem hiszem, de rajta egy nagyon szép, szintén gyémántos óra volt, egyébként azt hiszem, múlt héten csináltam erről videót, és az egy más státusz, meg más szint is árban is egyébként.
0: Egyébként, ha ránézel mondjuk a Norbi kezére, vagy a Norbika kezére, és őt is Norbizom, te fotó alapján nagyságrendileg 900-ben tud lőni, hogy hamis vagy eredeti óra van a kezén, ha van egy jó minőségű fotód róla, vagy az látnod kell a szerkezetet kézbe fogni a jó minőségű hamisítványok miatt.
3: Egyébként, amit sokszor nem szoktam mondani a videókban, hogy én azért utána kérdezek. Tehát, hogy ez egy kis piac, kis ország, és itt azért 2-3 kereskedőn belül be lehet lőni, hogy kitől van. És hogyha egyiküktől se, akkor gyanús.
0: Aha. Na de hát azért, mondjuk igen, mondjuk egy ilyen kaliberű órát nem feltétlen rendel meg az ember internetről. Bár használtan, szertifikáltan, azért te nagyon sok ilyen órát meg tudsz venni.
3: Tehát vannak olyan magyar milliárdosok, akiknek az órai nem Magyarországról vannak. Hogy van ilyen, de hogy azért az átlagnak, nagyjából a hírességekből nagyjából tudom, hogy kitől van.
2: Tegyük fel, hogy én egy nagyon kifinomult ember vagyok.
0: Tegyük fel, egy 12 milliós órával a kezeden, ezt most
2: megiszem. Minden este színházba járok, minden este.
0: Vidor Fesztiválnak mondjuk inkább, igen.
2: Plénumban jól érzem magam, különben klasszikus zenét hallgatok, és egy drága autóval járok. Nem akarom lejáratni magam barátai a Rolex-es prolik előtt. Milyen órát
0: vásárolok magamnak? Omegás volt, a Feri Omegás volt.
1: Ne, most mondtam,
2: hogy a Rolex-es prolik.
0: Hogy neked milyen óra illene hozzád?
2: Hát úgy általánosan, mit tudna, meglátnál, és azt mondja, hogy meglepnéd téged, hogyha egy magyar nőn ilyet látná.
3: Erre hadd válaszoljak akkor annak a márkának a reklám szlogenjével, Chopard loves cinemas, tehát hogy egy Chopard.
0: De az ékszer óra inkább a Chopard, azért az ugye
3: nagyon nő, de egyébként nagyon férfi a
0: Chopard. Ez nem inkább a szerkezetről, hanem az ékszerekről híres, amit ráraknak, nem? Tehát azért ez inkább egy ékszer óra.
2: Na, ezt majd a munkáltatónak írjuk mellett, Chopard
0: ékszer óra.
2: Chopard watches, amúgy a Chopard, én is egy Chopard vagyok, egy leopárd.
0: Ez egy nagy Chopard vagy.
2: Nagyon sokat Chopard tudok. De igen, szóval, ha igaz, megnézem, Chopard, Vachis,
0: okay, Diamond. Oké, nézd meg, én kérdezek. Ki a külföldi sztárok közül, aki neked nem csak státkuszként hordja, hanem azt gondolod, hogy mondjuk van egy szerkezetismerete, van óraismerete, szereti, érti, tiszteli ezeket a szerkezeteket, de drága órát látsz a kezén. Tehát még a Cristiano Ronaldo, én azt gondolom, hogy oké, megveszi a legdrágábbat, van neki 600 nagyon drága órája, de vagy nem kapja. Feltétlen vagy kapja, igen, hordja szponzorként, de nem feltétlen merül a szerkezetben, csak azt látom mindig, hogy 80-100-200 milliós óra van a kezén. Látsz olyat, aki...
3: Mondok két végletet, na, és meg fogsz lepődni. Az egyik a Dalai Láma, ő órásmester. Konkrétan ő ért az órákhoz, de a Dalai Láma ért az órákhoz.
0: Ezt nem tudtam róla.
3: Igen, ezért mondtam, tudom, hogy ez neked tetszeni fog. És van nagyon drága órája, amit ajándékba kapott ráadásul. A másik pedig a Mark Wahlberg például. Aha. Tehát neki nagyon jó gyűjteménye van, ő ért is hozzá, nagyon stílusosan is öltözik, és ő azonnal, tehát nulladik napon látsz rajta mindig újdonságokat. Tehát ő nagyon képbe is.
0: És van. Ő egy márkával van, nem, ilyenkor, többen, vagy ő teljesen többen, márka függetlenül vásárolja meg azokat a szerkezeket, akár használtam, vagy akár régebbieket.
3: Vagy kapja ő is szintén, vagy kapja tehát, ő is. Ebbe, tehát az, hogy nulladik napon megkapsz egy újdonságot, az nagyon jó kapcsolat kell a márkák.
0: Aha. Van ennek a piacnak teteje, ami számodra már olyan összeg, vagy amit hallottál, vagy amire 10 évet várni kell, vagy ha úgy kérdezem inkább, hogy hol van a teteje az órának? Mi, nagyjából hova lehet nagyságrendileg tenni, amit mondjuk összegben, akár igen, először, aztán beszélünk szerkezetről és időről, amit mondjuk nem tudom, Monte Carlo elit megengedhet magának. Hol van a teteje? Van teteje?
3: Én úgy gondolom, hogy teteje nyilván, elméleti teteje nyilván van, mert egy, nem tudom, egy gyémántokból nem fér rá egy idő után több, meg egyszerűen fehér aranyból se tudsz egy idő után többet rátenni. De hogy azt mondom, hogy amit láttam és ami volt a kezemen, az mondtam, $3.5 millió.
0: $3.5 millió. Ott a szerkezetet fizetem meg, a brilleket, a gyémántot fizetem meg rajta, vagy mind a kettőt egyszerre?
3: Meg a márkanevet főleg.
0: Meg a márkanevet. Persze. Az nagyjából hol tartunk? Az
1: hát egy milliárd.
0: Az olyan egy milliárdos óra.
1: Mi volt az?
3: Jacob & Co.
0: Aha.
3: A Jacob & Co, és nekik abból volt többféle is, tehát abból
0: Jakob
3: volt a...
0: Csak sétek, Jakob.
2: Jacob. Jó, csak most megnéztem ezt a Chopardot.
3: Nem vagyok
2: ilyen Chopardos, nézem, ilyen pandás úr, nem tudom, mire beszél.
3: Hát figyelj, a kertjétenket tudok mondani, az nőik, pici...
0: Az tank. Pici. A kertjétenk az egy nagyon pici, nagyon szép, nagyon elegáns, az egy szép óra.
1: És olyan van, ami nyest díszítés van, mert ő azt szereti. Vagy mondjuk Chopard urat fölhívom, tud nekem nyestes órát csinálni, hogy odaadjam Eszternek?
3: Nyestes órát azért nem hiszem.
1: Van egyedi órakészítés? Az létező dolog?
3: Persze, ez egy létező üzletág.
1: És mi magyarok hogy állunk órakészítésben? Mert mindig azt mondjuk, hogy a svájci óra, az a svájci szerkezetek az a legjobb.
3: Két véglete van. Van a mondjuk azt, hogy commerce. Ebből egyébként van egy nagyon jó magyar gyártó, az Evolvens, ők évente ezres nagyságrendben, sok százas nagyságrendben gyártanak órákat. Nem tudsz mindent egyedire gyártani, tehát a tokok adottak, de azon kívül a számlapon kívül, vagy a számlapon keresztül gyakorlatilag nagyon-nagyon sok egyediséget bele tudsz vinni, és oda ráteszik az arcot, hogyha akarod, bár azt azért annyira nem szeretik, de hogy bármilyen márkanevet, bármilyen logót, olyan technológiával dolgoznak, hogy lényegében bármit rátesznek a számlapra, ami törvényekben nem ütközik meg ilyesmi.
2: Aha, és van ebben van ilyen gender neutralitás, tehát hogy egy nő hordhat férfi órát, és egy férfi hordhat női órát?
3: Szerintem ez történik jelenleg is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a Rádió 1 hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
5: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
6: A Csegei Halászcsárda bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
7: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
8: Mindenhol ott vagyunk.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
9: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
10: reklamkukac@mcdb.hu

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A klímaváltozás volt az idei Farmer Expo fókuszában, folytatódnak a 3x3-as versenyek a főtéren. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat! A klímaváltozás, a piaci bizonytalanságok és a globális gazdasági folyamatok egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a magyar agráriumnak új pályát kell kijelölnie a jövő érdekében. Ez hangzott el a tegnap véget ért 35. Farmer Expo-n. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán rendezett háromnapos mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon a növénytermesztés és az állattenyésztés legégetőbb kérdéseivel foglalkoztak, számolt be az unide.hu. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendezvényen arról beszélt, az ágazatot sújtó problémák megoldását csak stratégiák mentén lehet megtalálni, azonban nagy hiátus a magyar agráriumban, hogy nem jelöltek ki utat, miközben megváltoztak a környezeti hatások, fogalmazott. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora pedig azt hangsúlyozta, a klímaváltozás már nem távoli előrejelzés, hanem mindennapi gazdálkodási tapasztalat. Bács Zoltán úgy látja, a precíziós gazdálkodás, a távérzékelés, a robotika, a mesterséges intelligencia, a genomika, a biotechnológia, az élelmiszertudomány és a vízgazdálkodás a Debreceni Egyetemen egymást erősítve szolgálja a gyakorlatban is alkalmazható megoldások megszületését. A 35. Farmer Expo-ra kilátogatók a látványos állat és termék bemutatók mellett kézműves élelmiszereket is kóstolhattak. Sport, szombati eredmények. Tovább jutott a csoportkörből Debrecen csapata a férfi 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en, miután a tegnapi első meccsén ugyan 22-13-ra kikapott az amerikai Miami-tól, a francia Toulouse együttesét azonban 21-13-ra legyőzte. Debrecen csapata a negyeddöntőben a holland Amsterdammal csap össze ma délután 17:30-kor a református nagy templom előtt felállított arénában. A mérkőzések megtekintése a helyszínen ingyenes. A Deac női futsal csapata 4-1-re nyert az Astra otthonában, a bajnokság második fordulójában. A DDSM Astergood azonban nem jutott tovább a férfi vízilabda magyar kupa csoportköréből. A debreceniek ugyan először 15-8-as sikert értek el a Miskolc ellen, a házigazda Szegeddel szemben azonban 9-8-ra maradtak alul. Így a tiszapartiak jutottak az egyenes kieséses szakaszba. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz. Késő este 20-22 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Lakatos Zsolt óra szakértővel. Az órák világában merülünk el, már minden kézen megfordultak a drága órák, az olcsó órák.
2: Összemocskoltak.
3: Inkább az olcsó.
1: Eszter keze ledobta a 10 000 fontos órát. Egyszerűen fölvette, de így levágódott róla az óra.
2: Ez egy másik ilyesmi.
1: Igen, teljesen. Másban vagyunk, és Zsolttal órákról, luxusmárkákról, és hazai sztárokról, külföldi sztárokról beszélgetünk, hogy ki, hogy hordja, mennyire van ennek kultúrája, mennyire ismerjük az órákat, hol tartanak hazánk sztárjai abban, hogy ismerik a szerkezetet, vagy csak fölvesznek 100 milliós órákat, és a Szoboszlait említetted ugye, hogy legalább 4 darab különböző 100 milliós órája van.
4: Ennyit lehetett látni rajta az idő alatt. Lehet, hogy azóta, lehet, hogy csak egy van, és érted, eladta, vett másikat, de nem hiszem. Tehát, hogy azért szerintem megteheti. Azzal a fizetéssel, ami azért neki van, szerintem azért összejön valahogy.
1: Ha meg egy óra nem óra, nem? Persze, hogy öltözöl, persze. Milyen partira mész, milyen autót választasz hozzá.
4: Veszel egy piros órát, aztán elegánsan kell menni, pirosat nem jó hozzá.
1: Hát a narancsárga Lambó, érted, Gáspár Lacinak, hát hogy néz neki a kezére egy piros óra. Kicsit azért a szerkezetekről mesélj nekem ennek a kérdésnek, már nekifutottam az előbb is, hogy azért hova tudnak eljutni, vagy hogy működik az emberi agy, vagy hogy ezek az órakészítők akár élnek, nem élnek, fiatalok, új generációsok vagy régik, hogyan álmodják meg ezeket a szerkezeteket, és hogy mi az a durvaság, amit láttál 100-150 évre előre, mondjuk a negyedholdakat is mutatva. Próbálok arra kiukadni, hogy egy kicsit, ha erről mesélnél, hogy azért nagyon bonyolult dolgokat építenek közben.
4: Nem is azt mondom, hogy a kezemben, de nagyon közel hozzám. A Vasaron Konstantinnak van egy olyan órája, ami ekkora, de szó szerint is, hogy ekkora. Beletették a világ összes komplikációját, amit lehetett, és mit tudom én, tehát, hogy Héber holdnaptár, kínai új holdnaptár,
1: de minden. És ez mind szerkezetben, fogaskerekekkel.
4: Mind szerkezetben, ez nem mechanikailag ott volt, és mondom, ez
2: több, mint... Mi egyáltalán van szükséged a Héber holdnaptárra, csak érdezem.
4: Nekem nincs, de el tudom képzelni, hogy van olyan, akinek van. Ez. Tehát, hogy szerintem értem, hogy egy olyan komplikáció, amire nem gondol az ember, de lehet, hogy neki kell. Egyébként a teljes Biblia Ószövetség arra épült, tehát, hogy ők ugye az összes évszámot egyébként holdban határozták meg.
2: Ez a történelmi érettségre jól jön.
4: És ezzel nem lehet visszaszámolni belőle egyébként.
1: Na, de hogy azért ezek olyan bonyolult szerkezetek, hogy sem fogjuk, hogy ez hogy van megépítve.
4: A tervezés az adott esetben egyébként egyszerűbb volt, viszont a kivitelezés az valami 5 év. Tehát, hogy nagyon sokáig dolgoztak vele.
3: Ebből egy darab van, persze.
1: 5 évig építették az órákat. A kis fogaskereket. Magát a szerkezetet, ami ezt tudja.
4: Mert utána a tokba tenni az már egy egyszerűbb dolog, de magát az órát azt sokáig, nagyon sokáig építette egy mester.
1: Az óra lehet-e befektetés, mint ingatlan? Kérdezi valaki.
4: Adott esetben igen, de ahhoz, ha ezt kérdezi, akkor neki nem. És nem azért, tehát ahhoz nagyon kell érteni hozzá. Tehát neked pontosan kell tudni, hogyha kijön egy óra, abban a pillanatban, hogy neked megvan a kapcsolatot, hogy be tudsz szerezni azon a listáron. Mert hogyha te egy hype-olt órát veszel, mint a kriptót is, ha a csúcson veszed, soha. Tehát onnét csak mínusz van.
1: Aha, de lehet olyan, hogy mondjuk nem gyártanak belőle többet, 500 darab készült, és folyamatosan emelkedik az ára. Igen, de amikor egy autó gyártásával leállnak, és onnantól kezdve valamilyen típus elkezd emelkedni.
4: Persze,
1: az ára.
4: De ahhoz nagyon képben kell lenned, hogy arra rá tud nyúlni arra a darabra.
1: Aha. Igen. Neked vannak ilyen befektetési óráid, amikor arról szólnak, hogy mondjuk 5-10-20-30 év múlva mennyit fog érni?
4: Nekem nincsenek ilyenek. Nekem sok órám van itt, amit elhoztam, ezek a nagy része ugye saját, de hogy ismerek olyanokat, akik vettek befektetési jelleggel, vannak ilyen haverjaim, barátaim, megvették, beteszik a széfbe, ott el van, nem kér enni, és majd 10 év múlva vagy bejött, vagy nem.
1: Hol tartanak a kínaiak ebben? Ugye tudjuk, hogy mi van az autógyártásban. Tudjuk, hogy mi történik, hát hogy is mondjam, csak az olcsó dolgok gyártásában. Van-e olyan, létezik-e olyan, hogy kínai óragyártás, és ha igen, akkor nagyjából mondjuk egy 50-100-150 éves márkával mennyire tudja felvenni a versenyt?
4: Olyan szempontból érdekes az, hogy ugye idézőjelben lenézzük a kínai óragyártást sok szempontból, főleg aki egyébként nem ért hozzá, de azt ugye tudni kell, hogy a svájci gyártók a 60-70-es évektől elkezdték kiszervezni a gyártást Távol-Keletre. Gondolok itt Tájföldre, Hongkongra, Mainland China-ra, és jelenleg nagyon sok gyártónak gyártanak kínaiak. Tehát, hogy konkrétan önként átadták tudást, tapasztalatot és mindent a svájciak, azért, hogy olcsóban megkapják a dolgokat. És a Kína erre egyébként valahol felnőtt, és olyan gyártókapacitásokon és olyan dolgokat tudnak csinálni, mint például, hogyha ez az óra, ez mondjuk, amit most itt adok a Ferinek, hogyha ez európai gyártás lenne, e mögött 2-vel több nulla lenne árban valószínűleg.
3: Hát de ezt hogy lehet eladni? Az a neve, hogy szarbomba.
4: Nem is az a lényeg, hanem az, hogy egy teljesen kerámiatokos óráról beszélünk, és általában ugye az van, hogyha nem commerce márkáról beszélsz, hanem ilyen lapított hordóformás, ilyen luxusnak kinéző órát, akkor erre azt mondod, hogy 60, 70, 80, 100, 150 millió akármi. Most ezt Kínában legyártják neked 2000 euróért, és ez már egyébként a lista.
1: Ennek menő. Az európai változata nagyjából a stílusba hasonlítani kellene az a Richard Miller, nem? Igen, tehát, hogy őket, őt máshogy, ugye, nem őket, de mert ő egy konkrét személy. Legálisan.
4: Amúgy konkrét személy.
1: Azt mondom, hogy konkrét személy, így van.
2: Ezzel már be lehet menni a termálvízbe?
4: Egyébként ezzel nem mennék be, mert egyébként az ilyen érdekes óráknak azért általában a vízállósága az 5 ATM körül van, és azzal nem menjetek vízbe. Tehát ami nem menetes koronazáros, vagy legalább nem 100 méteres, azzal nem menjetek vízbe, hogy az edukációnak is áldozzunk egy kicsit.
1: Ezekkel a fiatalabb generációs óragyártókkal, mint tényleg Richard Miller, Frank Müller, akik mondjuk az 50-es, 60-as években születtek, tűntek föl, és az elmúlt 50 évben építettek karriert, nem mondjuk, mint egy IVC, vagy egy Rolex, velük lehet találkozni? Te velük el tudsz menni, kajálni egyet, beszélni velük kiállításokon, találkozni mondjuk tényleg egy Frank Müllerrel, vagy egy Richard Miller?
4: Mondok már, Konstantin Csajki mester. Ő nem sokan, vagy, tehát olyanok, akik mint én, ők ismerik, de egyébként nem közkézen forgó neve. Ő az egyik, jelenleg az van, hogy a világ legvékonyabb mechanikus óráját ő gyártotta, ez 1,65 mm vastag. Volt ez az óra a kezemben, és mondom, Csajki mesterrel lehet találkozni. Tehát van, és ő egy nagyon szerény ember, és én beszélgettem vele, és lehet oda menni hozzá szelfizni, és minden is úgy áll, mint egy általános iskolás gyerek a tornyaszatyrával. Tehát ő tényleg nagyon szerény, és mondtam neki, hogy húzd már ki magad, tehát egy rockstar vagy, és akkor mondta, hogy nem, ő ne, de mondtam, hogy de.
1: Hát, hogy, ő tovább tehát, is lehet... úgy apostrofálja magát, mint egy óraépítő mester.
4: Szóval, és vissza egy kicsit a kínai témára, szóval ez is full kínai volt egyébként, amit mutattam. Uh-huh. Tehát, hogy nézd meg, ez egy egymutatós óra, full titán tokban, a földgömböt mintázza, és ezt egyébként jutalmazzák is, mert itt, azt hiszem, itt lehet látni rajta a pecsétet, hogy ők az órásvilág Oscar-díját elhozták.
3: És ő micsoda?
4: Ez egy Siga Design nevű dolog, ők egy design stúdió Kínában, és ez az egymutatós óra, mi Blue Planet, és ez egy kicsit ilyen fenntarthatósági téma.
1: Még nem mondom, mennyi az idő.
4: Tehát, hogy pont ez a lényege, igen.
1: Én látom a földgömböt, én értem, azért most ki kéne zsilabizálni, hogy mennyi az idő, azért nagyon nagy bajban lenne.
4: Igen, majd, ha gondolod, majd utána elmesélem.
1: hogy működik maga, hogy megmondani,
4: hogy
1: mennyi
4: az idő. Önmagában a koncepcióért, önmagában azért, hogy most így aggódjunk egy kicsit a földért, meg hogy szemlőtlen legyen, ezért kapták, meg önmagában a... magában a gondolat miatt.
1: De elképesztő, hogy az óragyártásból is megérkeztek.
4: Persze.
1: Szóval tényleg azt gondolom, hogy ilyenek tradíciója van, azért itt 50-100-150 éves dolgokról is beszélhetünk, akár egy-egy márka esetében, és jönnek a kínaiak, és az elmúlt 20 évben vagy 10 évben meg ugranak egy óriásit.
4: De aztán náluk is van tradíció, tehát a 40-es évek óta náluk is van óragyártás.
1: Aha, tehát csak akkor... nem jött át valahogy Európába, vagy mi nem ismertük meg.
4: Például, amit sokan... Hát talán Gúny névnek használnak, nagyon sok hamisítányban van Sigal nevű szerkezet. Ez egy kínai gyártó, majdnem 100 éves, azt hiszem pont 75, tehát hogy ilyen, azért az már, vannak olyan óragyártók, akiknél egyébként Richard Miller, akit emlegettünk, ők 20 vagy 25 éves, vagy 30 éves. Most annál azért háromszor idősebb.
3: Két nagyon fontos kérdés van a hallgatóktól, az egyik a gondos órákról.
4: Volt a kezemben, és úgy volt, hogy forgatok is róluk, de visszakérte az apósom, úgyhogy sajnos ez elmaradt.
1: Lehet-e valamilyen szép szokba berakni ezeket a gondos órákat? Hát, hogy felének is meg csilingeljen.
3: Nem, hanem hogy aki mondjuk ma szeretne órát venni, de nem tud milliós tételben gondolkozni, és azt mondja, hogy mondjuk 200-300 ezer forint a felső határ. Arra van olyan, amire még te is azt mondod, hogy gyerekek 300 ezer forint, de ez adja.
4: Mennyire tetszik ez neked? Így fogásra, meg ilyen, mennyire érzed ezt igényesnek?
3: Abszolút.
4: Ez egy 120 ezer forintos óra. Ez egy automata Casio, ez
2: szegény vagy
4: három
2: van,
4: hete
3: súlya
4: jelen.
3: Súlya is.
2: Ez a valóság, Erikém.
3: Hát ez van, gyerekek.
1: Hol van már a G-Shock, meg amivel bekapcsolatod a tévé?
3: Nekem egy órán van, apám doxája, és kész. Ennyi. Az jó még a doxa?
2: Hogy miért lett ilyen népóra
4: a magyarok, na, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy a magyarok valahogy úgy érzik, hogy a mi lelkünkhöz közel van a doxa. És ez egyébként a vasútfejlesztéshez kapcsolódik, mert hogy a magyar államvasutaknak volt szerződése a doxával, vasutas óra volt eredetileg, és innét jött a popkultúrába, hogy pontos, mint a doxa, üt, mint a doxa, hogy ezek ugye filmekben is mindenhol előkerülnek. Amit közben adtam neked, Balázs, az egy mikrobrendnek, egy kismárkának egy órája, 230 ezer forint, és azért igényességben...
1: Aha, nagyon tehát, szép. Hogy... Tényleg nagyon szép.
4: Azt mondom, hogy ez
1: szép.
4: Bármivel tud versenyezni.
1: A hamisítás az körülbelül évente kimutathatóan mennyit árt a piacnak? Ázsiától kezdve mindenki, aki ontja rá.
4: Milliárd dolláros tétel. Tudom, hogy 10 milliárd dolláros tétel. Most nincs előttem a szám, de egyébként legutóbb, amikor valami hasonlóról beszélgettünk, akkor utána olvastam, és akkor ilyen 10 milliárd dolláros tétel volt. Mert nyilván ez... ez egy ilyen felesleges blót, amit görget maga előtt az óraipar, mert akkor a szervizbe kell menni, akkor az embereknek lekötni az erőforrásait, hogy akkor most szétszedjék, összerakják, hogy akkor ez most igazi, nem igazi, tehát hogy...
1: De egészen durva, hogy hol tartanak persze, a hamisításban, nem? Persze. Tehát, hogy már senki ne a, nem tudom, a 1000 batos tájföldi szamui kirakatból megvett órára gondolja, tehát, hogy félelmetes, hogy milyen szerkezeteket csinálnak.
4: Vannak high-end hamisítványok, igen. Tehát, hogy vannak olyanok, amikről
1: távolról
4: nem lehet megmondani.
1: Neked is meg kellene küzdeni vele, hogy megmond?
4: Abszolút, abszolút. Szóval, hogy egyébként eljátszunk ezzel, hogy TikTokon meg minden, de hogy van olyan hamisítvány, amit kézbe véve lehet megmondani, képről egyáltalán nem. Tehát létezik ilyen, de az meg megint ott kezdődik, hogy 1-2-3 ezer dollár.
3: Tehát, a hamisítvány, 3000
4: a hamisítvány, igen, igen, igen.
1: Na, és akkor ott a valódi értéke mennyi? Tehát én mondjuk veszek egy órát 3000 dollárért, mit utánzok? Tehát ott az, mit egy 100 000-200 000 dolláros óra van a kezemben 3000 dollárért?
4: Például, ilyesmi, igen, igen, igen.
1: Én nem tudom, ez a hamis óra, ez valahogy nem, ezt nem. Tehát, hogy vagy vegyél egy szép órát, szép szerkezetet, vagy ne hazudj. De az, hogy hamisítvány van a kezeden, nem?
3: Há, olyan polcra akarsz kerülni, ahol nem vagy, jó, ahol nem
2: akkor,
3: tudsz fölmászni.
2: Akkor ilyen alapon, akkor ne jár, olyan nőveknek hajószabítása van.
4: Vagy valami más exzenziója,
2: igen. Tehát ez van, lehet nagyot álmodni, kis büdzsével is.
1: Oda nézd, miután fönn volt a 12 milliós a kezén. Oda nézd, hogy megalakul.
4: Szerintem most Eszter attitűdjét egy pár hétre elintőztem.
2: Ennyi, most innen már a doxához megyek, hogy mit tudnak felgyémátozni nekem. De amúgy az a kérdésem van például még, hogy a vízórákat. Azt pontosan, hogyan lehet? Igazából tényleg az érdekel, hogy oké, rendben van ez a közösség Magyarországon, akik szeretik az órákat, és kicsit izgalomba jönnek, amikor meglátják a deréktájat, hogy ez így, hát ez nagyon-nagyon király lesz, hogy nekik vannak amúgy ilyen, nem tudom, szokásaik, vagy ilyen, vagy rendezvényeik, vagy ilyesmi, ahol összejárnak, és egymást simogatják.
4: Abszolút, abszolút. Az egyik ilyen rendezvény mondjuk a Nemzetközi Órabőrz, ez egy évben 3-4 alkalommal van, és akkor ott vannak eladók, de ott lehet emberekkel találkozni. Vannak sokkal kisebb rendezvények, tehát nekünk van olyan nagyobb baráti társaság, ami összejár havonta, mit tudom, és 15-20 ember, és akkor ott simogatjuk egymás óráit. De hogy én például annól elkezdtem egy ilyen kezdeményezést, hogy órás vacsora. És ez nem a reklámhelyem, mert jelenleg nem működik, de hogy volt ilyen esemény, ahol konkrétan előre nem is azt mondom, hogy válogatod, de hogy előre lehetett jelentkezni, jött egy márka, bemutatta az újdonságait, és akkor ott egy

0: Az volt
1: és
0: egy...
1: mire jutottál?
0: Egy Breitling volt.
2: Breitling Avenger, igen.
0: Igen. Igazi volt?
2: Úgy gondolom, hogy igen. Minden részletére kiterjedően.
0: Most
2: derül, hogy hát figyelj, Balázs, sajnos van egy rossz híre.
0: Igen, van egy rossz híre, igen. Nem, azt a 40. születésnapomra kaptam. Hordtam párszor, nagyon szép óra, de valahogy otthon úgy ránézek, úgy tetszik, de nincs az az ingerenciám, hogy felvegyem.
2: Erre csak azt mondom, hogy ez sajnálom.
0: Mi a Breitling márka? Az körülbelül hova sorolódtam ezzel? Légy őszinte vele.
2: Forgalom alapján egyébként a Breitling jelenleg a top 10 márkában van Svájcban, és az ismertség szempontból pedig szerintem a top 5-ben. Tehát, hogy ő az egyik legismertebb.
3: Jó, de mit gondolsz arról az emberről,
2: aki nem hordja a Breitlingét, mit gondolok arról, igen?
0: Igazán menő, hogy van egy szép órád, és nem hordod. Nem?
1: Tehát, egy számológépes Casioval esetleg boldogát tudnánk tenni téged.
2: Sajnos nem hoztam egyébként. Sok Casiót hoztam, de az pont sajnos nem. Szóval egyébként az egy jó márka.
0: Aha.
2: Ezért is hoztam egyébként Breitlingeket.
1: Mennyire vennéd át tőle most?
0: Még szervizeltem is, vittem szervizbe. Te rendesen
1: wow. Szervizelni kell az órákat.
0: Hogyne?
1: De mi hány ezer kilométerenként?
2: Egyébként 3-5 évente ajánlják, de azért az 5 év. És azért, mert ugye van benne gumi, ugye a tömítések, és azok kiszáradnak. És akkor utána nem védi az órát. Tehát ezért van az, hogy vízbe vinni az órát, az egy ilyen feltételes dolog, hogy persze, hogyha volt szervizelve, hogyha egyébként arra való, akkor lehet, de amúgy csak így vakon, hogy most nem hordtam 10 évig, fölteszem, bemegyek vele a jacuzziba, azt így biztos, hogy ne.
1: Ez én ember típusom. Én a macskalom takarítás
0: is. És hol van az órám? Igen. Kinek van a csúcs a kezén világsztárok közül? Ki a leg, akinél nem láttál drágábbat? Most mindegy, hogy szerkezet vagy luxi, de akinek azt mondta, hogy na igen, továbbra is ő az, aki mindent fölpakol a kezére. Ronaldo?
2: Szerintem a Cristiano Ronaldo, de egyébként mondjuk a DJ Khaled, ugye ők mind a ketten Jacob & Co-t hordanak. A Ronaldo talán egy fokkal exkluzívabbakat, mert neki jobb a kapcsolata egyébként a Jacob Arabo úrral, és ő azért sok minden mást is
0: kap. Conor McGregor kezén látok még komoly szerkezeteket.
2: McGregornak nagyon jó órai vannak.
0: Azt látom, igen. Ő úgy tűnik, hogy értene is hozzá. Egyébként. Igen.
2: Én úgy gondolom, meg nyilván azért drága is. De ami nekem nagyon tetszik, hogy elkezdett ő is ilyen visszafogó dolgokat hordani. Tehát, hogy a Pateknek például van egy ilyen művészeti vonala, ami kézzel festett számlapok, meg ilyesmi, és hogy megjelent ilyesmi a McGregoron. Tehát nem az van, hogy gyémántok és minél nagyobb, hanem azt mondta, hogy kis finomságok. És ez szerintem egy pozitív üzenet amúgy. Annak ellenére, hogy a McGregor azért mégiscsak egy harsány csávó. Tehát, hogy...
0: Igen, most jól sikerült a legutolsó bunyója, 6 másodperc.
3: Igen.
0: Nem, a harmadszorra reméljük, hogy visszatér. Nagyon
3: keresett azzal a 6 másodperccel, mint egész életünkben.
0: Hát az brutál volt, igen. Zsolt, nagyon köszi, tök izgalmas világ. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én azért mindenképpen megnézném, hogy megvan-e mindegyik. Jó?
2: És a leltárt majd mindjárt.
1: Van még azért kérdés?
0: Testnyílásokat és minden mást azért nézzünk át, hogy...
1: Személyes kérdőre
0: kérdez azt hozzá. Nem tűnt el valóban egy
2: óra. A főalkatrészek megvannak.
1: Én csak azt akartam kérdezni, hogy vannak ezek a nem annyira nagy márkák, amiket úgy hordanak az emberek, mint hogyha nagyon fontosak lennének. Michael Kors, meg az összes többi, és ők is csinálnak órákat, hogy ezek megőrzik az értéküket?
2: Vagy
0: ez Zara, hát nem.
2: Igen, kilépsz az ajtón, és akkor mínusz 40-50-60-80%.
0: Kaptad két tornacipő mellé a C-udá urát.
1: Csak hogy ezt is látom, ott is vannak árak.
2: Vannak csak, tehát rá lehet írni, csak nem ér annyit. Sajnos az, hogy se technikailag, se semmilyen presztízsben nem ér annyit.
0: Nincs annyi. Nagyon köszönjük, Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Mivel mész haza? Taxival, kocsival? Küldjünk egy biztonsági őrt?
2: Igen, egy teljes biztonsági szolgálattal ezek után szerintem.
0: De azért ez nagyon menő, hogy este odaszólsz, hogy elhoznál pár órát, és így odaadják neked.
2: De ez kell ilyen kapcsolat, persze.
0: Ezért ez menő. Ugye, hogy most jelen pillanatban itt van 3 óra, szóltál este, hogy szeretné hozni 3 drága órát. És
2: kinyitották a butikot miatt. És 9-kor.
0: Nem az óraboltot, érted? Kinyitják az óraboltot. Most nem tudnánk egy nagyon jó minőségű hamisítványra kicserélni?
2: Nem, sajnos nem.
3: Értenek hozzá a boltban.
2: Igen, ott elég gyorsan kiderül.
1: Ez egy bizalomjáték. Ha megnézik, akkor nem bíznak benned, mondom neked.
0: Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, érdekes volt. Köszönjük.
4: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Polgármestert választanak Hajdúböszörményben. Dabó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Elkészült a Paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat este a helyszínről a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, elképesztő emberi és szakmai teljesítmény, amelynek eredményeképpen üzembiztosan teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Időközi önkormányzati választást tartanak ma Hajdúböszörményben, írja a dehir.hu. A település polgármestere Görögné Bocskai Éva, akit 2024-ben a böszörményi harmadik oldal jelöltjeként választottak meg városvezetőnek, a Tisza párt színeiben egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett az áprilisi választásokon. A mai polgármester és helyi önkormányzati képviselő választáson 4 jelöltre voksolhatnak a helyiek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Augusztus 31-től előreláthatóan 2 hétig parkolási rendszer korszerűsítést végez az ítélő tábla mélygarázsban. A munkálatok szükségessé teszik, hogy felváltva lezárják a 2 be- és kijárati oldalt, azonban azok közül egy-egy mindig használható marad. Így a mélygarázsba történő be- és kihajtás folyamatosan biztosított lesz. A munkálatok idejére a társaság ügyfelei türelmét kéri.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Sport, szombati eredmények. Tovább jutott a csoportkörből Debrecen csapata a férfi 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en, miután a tegnapi első meccsén ugyan 22-13-ra kikapott az amerikai Miami-tól, a francia Toulouse együttesét azonban 21-13-ra legyőzte. Debrecen csapata a negyeddöntőben a holland Amsterdammal csap össze ma délután 17:30-kor a református nagy templom előtt felállított arénában. A mérkőzések megtekintése a helyszínen ingyenes. A Deac női futsal csapata 4-1-re nyert az Astra otthonában a bajnokság második fordulójában. A DVSM Astergood azonban nem jutott tovább a férfi vízilabda magyar kupa csoportköréből. A debreceniek ugyan először 15-8-as sikert értek el a Miskolc ellen, a házigazda Szegeddel szemben azonban 9-8-ra maradtak alul. Így a tiszapartiak jutottak az egyenes kieséses szakaszba. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
1: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
0: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
2: Na?
0: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
2: Az jó?
1: Jézusom.
2: Úristen, de hogy nem Annának hívnak.
1: Az, amikor fölhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
0: Fel.
2: És lefele merülsz.
1: Lesz.
2: Ja, csak táncolsz a vízbe, hülye.
0: Nem, rendes hableány. Workshop.
1: Hableány workshop.
2: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
0: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
1: Ugyan, na miért én?
3: Eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
0: De nem tudtad, hogy mi hiányzik. Nem. Úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
3: Gyönyörű ez.
0: Megtanuljuk, hogy kell vízzel emerülni, sellő módjára úszkálni, levegőt.
2: Kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek igen. Ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
3: Csillogós pikkelyünk.
2: Ugyanúgy lesz. Megőrültök, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
0: Lesz kagyló felsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
1: És igen. Már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
0: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
2: Így fogtok így vergődni, így a szuszonyba, így haladni, igen. Mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
0: Igen, beforgatjuk magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagy.
3: A nagyon haladni. Kecsesentől félek egy kicsit.
2: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit, Siófokon, a Szabadstrand mellett.
3: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
2: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de
3: nem rossz, de
2: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
1: Az, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
0: De be tudjuk
2: én is így vagyok, nagyon plusz nehezen viszem ki a farkam. Neki. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
3: Három daiquiri után úgy lehozom Balázs, hogy öröm lesz nézni.
0: Magára rángatja a sellőúsz, hogy azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt.
3: Ó, de szép lesz.
2: Na jó.
0: Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
2: Pont jó. Van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőzni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellőtanfolyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni három taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják, fújják ki az orrukat, 8-as pályán tanulják a pillangó úszást, érted? Úgyhogy az egyik íz kijön, és ilyen tudod, két oldali bajusz fika van az orrán. Akkor Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy puncskockát 600 forintért.
3: Mit csinálnak a nénik?
2: Ne nézz oda, Pistike. Ússzál még egy hossz, töröd le a taknyod az orrodra.
0: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
2: És ti a gyerekre mentek.
0: Ja, felnőttre megyünk, és rájutalag van egy ilyen melegvizes medence, tehát, hogy
2: mondom nem fogunk... Mondom a melegvizes medencét,
3: úristen, hát mondom. Ott fog ülni három papa sakkozva.
0: Nem fogunk cidrizni.
2: Csör, köröm, bőrdarabokot úszkálnak közben.
1: Ezt nem hiszed el, ezen tényleg egy csomó ember van.
2: Hát
1: ezen
2: tudod,
1: nők a 4 méteres, csak mondom, hogy 4 méter
2: mindenbe belekapaszkodnak, hogy lassítsák az időmúlását.
1: És halfarkat húznak maguknak.
0: Hát mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
2: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszósapkát. Timát, csapatjátok ki a Komjádi úszodában, női öltözőből, még a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már.
0: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
2: A megvan a sellő, megvan az úszony. Megvan az úszony. Ráírva, hogy T2-es raktár, Komjádi úszoda, tudod, kispesti szállító egységtől egy ilyen gumiszagú valamit majd ott megkaptok. Júj, de jó.
0: Ez csillog, villog, ez flitteres, ja, ez nem egy ilyen béna izé, nem egy műanyag vacak, hanem kívülről csillog, villog.
2: Vásd valóra álmaidat, és fedezd fel a tenger sellőként, hát beszarod.
1: Látványos víz alatti sellő trükköket igen. Fogsz megtanulni, Anna.
2: Mindezt jár el a kőbányai Kozma utcai úszodába. És ússzál egyet, nagyon
3: Mária,
2: jó.
3: Van sellő búvártúrák, tehát szerveznek olyanoknak búvártúrát, akik már ezt a tanfolyamot kijárták.
2: Na várja, igen, ez Horvátország a Rapszigetén, ez valami, hát mondom, kicsit az olcsó verzió.
3: Kezdjük, nem,
2: ott kezdjük. Az olcsó verziót kapott, hallott, Feri, van Horvátország Rapsziget.
0: Van olyan is.
2: Hát ez a Komjádi lesz.
0: Nem, ez innen indul, a Komjádiból indul, ott megtanuljuk az alapokat, ha tetszik, akkor tovább megyünk a tanfolyamra. Ha még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
2: Hallod, de azért a pad is normális. akik egykoron,
1: ez búvár,
2: egykoron ezek csinálja. Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvár szervezet a padi, hát az, ezeknek is elment az esze.
3: Hát,
1: egykor szebb világot megért oktatóként.
2: Nyitni kellett, nyitni kellett. Igen. Nem volt hát, elég,
1: figyelj, hogy... Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
0: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg aki... hablány akar lenni.
3: Nem jó. Akartam, de így alakult, Balázs. Nem
2: sodródni kell, tudod, ez ugyan sodródni kell. Ára, az... Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hozza az élet, abba bele kell menni. Erről szól a felnőttkor. Na jól van, hát fotókat kérünk azért.
0: Mindenképpen. Ez azért barom jó, azért lesz jó, nekem például jó ez a tanfolyam, mert én például utálom, ha vízes az arcom.
1: Az jó, az szerintem az jót választottál.
0: Ezt nekem találták ki.
2: Víz alatt lemenni, nagy levegővel,
0: levegővel
2: pici fuldoklás, följössz, megijedsz, visszanyomnak, megint lemész, följössz, kicsi pánikról, te ilyet, te abszolút te vagy.
0: A lábad össze van kötve.
2: Be van kötve a lábad, nem tudsz mondani, húzd le, ezért 20 kilós műanyag farok, megtelik vízzel, szerintem a te sportod.
3: De valami szép smink is kell, akkor ilyen vízi.
2: De úgy, hogy az első 5 percben leázik, és így megcsúszik a szemspirálot. A szemspirálot egy kicsit megcsúszik, a rúzsod elkerődik. Kijössz a vízből, és
1: egy gyomorult
3: úr. Apa, ez egy mélytengeri lámpás hal.
2: Jézusom, ne nézz oda, kisfiam, ne nézz oda. A néni is elős játszik.
0: Bocsát, megköszöntöttük őket egyébként rendesen.
1: Meg, már tegnap is.
2: Tegnap említettük, hogy ma lesz a születésnapja.
1: Igen, és már holnap neki... visszatérünk rá, és holnap... jó volt rendben. A születésnap.
2: És holnap elmondjuk, hogy érdekes módon tegnap volt a születés. Ez a páros születésnap.
0: Így van.
2: És ez ma van? Ma. De mindenségi
0: ez neki. Tényleg?
1: De érdekes.
0: De mégsem maradt el.
2: Hát ma ünneplik közösen a születés. Kinek hányadik gyerekek? Ja, ilyet nem illik. Zsúcikém, akkor csak te mondd, hányadik vagy ma? Csak felüttök egy mézes krémest ketten egy villával, nem? Vagy valami azért csak lesz?
0: Nem mentek sem.
1: Egy alkoholmentes pezsgő.
2: Anna?
3: Megkaptam Julikától reggel.
0: Nem ezért dobtam be egyébként.
3: De ez nagyon-nagyon cuki. Mit nézd kaptál? Meg a szatyor feliratát, légy szíves.
2: Gym bag, egy gym bag. A gym áthúzva, és egy gym felirattal gym bag.
3: Természetesen nem üres a kis szatyor.
2: Na. Sok kis picis.
1: Nagy!
2: Azt, ami nem vagyok egy nagy jeans szakértő, de jó, neki még az üveg.
3: Ez
2: jó?
3: Jó
2: féle?
0: Igen,
1: ez egy japán jean egyébként. Az nagyon igen. Érdekes, hogy ezek így belefogtak, és a szokott precizitásra gyártanak, mint igen. Ugye minden.
2: Viszkikben is ez erősek is a... most már egy régóta, van. És a görnek jean vonalon is?
0: Nem tudom, én a viszki vonalat nem kóstoltam, a jeanben nagyon jó.
2: Viszkiben is nagyon erősek a japánok.
0: Anna, ti mentek valahova? Lesz valami?
1: Hát egy go-go hami.
3: Egy ilyen.
1: Igen, de a trófea is csak délután akkor olcsó.
3: Jó, hát délelőtti olcsóban. A déli, a esti az már feláros. Nem megyünk.
2: Esti trófea már nem fér
3: bele. Nem. Elmegyünk, ebédelünk a Zsüllel egyet, kész.
1: Ne, közös ebéd.
3: Közös ebédre elmegyünk a Gógóhamiban.
2: Újpesti Gógóhami büfé a legjobb.
3: Csalamád és hamburger tolunk. Hú, de jó volt az Jézusom.
2: De nálad nem illik megkérdezni, hogy hányadik.
3: De én nem titkolom a korom. Tehát a Zsüll és én közöttem egy évkor különbség van. Az én javamra. Hát így vagyunk. Így vagyunk mi a Zsüllel.
1: Semmi családi ünnep, a Péter nem viszel valahova este.
3: Nem tudok róla, hát ez lehet, hogy meglepetés, ja, érted. Ember még reménykedik, hogy valami lesz.
0: Nem volt kis csokoládé a párnádra oda készítve.
3: De volt, nem csokoládé, egy ilyen kis levél.
0: Nekem csokoládé nekem, volt az.
3: Nem vagyok csoki.
2: Csokinak tűnt, de kiderült, hogy nem az volt.
3: Nem csoki volt az.
2: Már Péter se rég. Igen.
0: Az humora ennek a pasinak.
3: Adtam egy ilyen kis levélkét, egy ilyen nagyon aranyos kis szülinapi köszöntőt az oda,
2: minden évben kapsz,
3: mindig
2: cuki.
3: Kapok, igen, igen, mindig oda teszi nekem, mert tudja, hogy hajnalban megyek el, és akkor az ott van.
0: A bevásárlista mellé.
2: Egy
3: tejföl.
1: Hozzá 2-8-as tejet is.
2: 2-8-as tejet, mire itt soska. Kis Szabó kérdezi, hogy se egy vérvétel, se egy nagy labor. Semmi, gyerekek, semmi.
3: Figyelj.
2: Mondom, így vagyunk, mi jól. Na, jól van. Szülinapozatok akkor. Jó?
3: Így van.
2: Mikor vágjuk a tortát?
1: Mindjárt érkezik.
3: Jövőre! Akkor olyan szép kerek lesz, nem? Akkor
1: pedig megrendeltem, nem jött meg, nem. Laci?
2: Rohadékok vagyunk, úristen.
0: Nem, hogy is. A portán elakadt.
1: Nem engedték föl,
0: tényleg. Nem engedték föl.
2: Igen, nem jött föl.
1: Jó, egy közös ünneplés, egy csapatos, nem
3: én
1: semmi?
3: Benne vagyok, de beszéltük, hogy legyen egy nyárbúcsúztató. Laci fölajánlotta,
2: Lackóra
3: hogy
2: is van egy meghívásunk.
0: Laci, szóval... hova mész?
1: Azért...
2: Nem, egy erkélyes.
1: Abba a barlangba belépni, azért az elég bátor.
2: Tetőteraszos, lakásavatós.
0: De annáiknak is van erkélye, nem?
3: Hát, na azt megnézném, oda kiálltok. Hát Népfürdő utca.
2: Ha behozod a kovászos ugorkát.
3: Meg
2: a kis kredencet, akkor ki tudunk ülni.
3: Feri meg a Laci láttam, amikor szerették az IKEA bútorokat. Hát ott két ember kimegy, egy visszajön.
0: Majd váltjuk egymást.
2: Majd részletekbe vagyunk az RKM.
0: Valamilyen nyártemető, csapatépítő, szeptember építő.
2: Még jó időben kiülős.
0: Jó időben kiülős, picit becsicsentős. Lacinál?
2: Hát, ott én behajtanám azt az ígéretet.
1: Így van, földobta a teraszt.
3: Tudom vinni a japán
2: gint. Láttam a videóit a teraszról, az a terasz, gyerekek, az össze van pakolva.
1: Pálmafák, virágok, fények, pálmafák, főfújható jacuzzi.
2: Neonfények, meden, ott minden van.
0: Na most akkor bedobnám én is, hogy nekünk is van egy teraszunk, és akkor megnézhetitek az új magas ágyást.
1: Hát nagyon, nagyon jó, izgatott vagyok.
2: Aha.
0: És akkor grillezhetünk is egyet.
3: Voltam Julieknál, nagyon jó kis hely.
2: Amennyien a két bontott zsiguli alatt megtaláljátok a grillsütőt, a 100 liter fáradtolaj mellett, ha valahonnan elő tudjátok kaparni a grillsütőt, és arrébb tudjátok tenni azt a fél traktort, ami ott van a kertetekben.
0: Amit találtok a garázsban, azt haza lehet vinni.
1: Az nem az lesz, hogy megérkezünk, és akkor mielőtt teszünk, pakoljuk ki közösen a garázs.
2: Egy jó kis garázs.
0: Valahol itt van hátul valami. Szóval szerintem kezdjük ott, hogy elmegyünk Lacihoz.
2: Én láttam Laci rendezett teraszát, én ott indítanék.
0: Miért gondolod,
2: hogy... Vekerne csak haladóknak. Mert nem tudom, ti mindig ástok, furtok, ástok, penészt kerestek, föltúrjátok a kertet, betonoztok, ott a fala, hogy úgy mennék el, hogy viszek az ölembe egy fasírozott a zsömbét, halufóliába, hogy aztán kicsomagolva, ki tudja, hogy látok, éppen római ásatások vannak,
1: vonultok. Juli, láttam a falfestésedet, hát ne hülyéskedj már, ja, rosszul
2: veletek, leszünk. Igen, mindig van veletek valami, a gombásodik a falatok, valami nincs ott rendben.
0: A falfestés az egy hosszú távú projekt.
2: Azt mondom, hogy ki akarna omlóvakolatnál érteni, ezért szúvlakit sütni. De menjünk el, Lacihoz, meg a dzsinyét, aztán meg vagyunk.
0: Ne, de a teraszunk az csodálatosan szép. Gyönyörű szép kerti bútoraink vannak. Le lehet ülni, van sok virág.
1: Tudod, mi lesz? Ülünk a polikarbonát tető alatt, és veri az eső.
2: Anya, hogy ezt a betonfúrót arrébb kell tenni egy kicsit, tudod, mert még délután két vekedlei közmunkás furta a beton, mert találtak a Juliék valami római kori leletet a kertjükben. Én mondom.
1: Kezdjünk a Lacinál.
2: Te addig mutass fényképeket a kertedről, és akkor ott meghozza az ítélet a bíróság, hogy megyünk-e hozzá, vagy nem.
0: Jó, nagyon volt nálunk.
3: Nagyon jó voltam. A házi szentjük ünnepén voltam. Miroszláv főzött ilyen 87 féle fogásból álló kis, nagyon mentegetőzött, hogy szerény menüsor volt, 87 fogás.
2: Házi szent ünnep.
3: Házi szent ünnep. Meg kell csokkolni az ikonosztást.
2: Na látod, ezért megyek a Lacihoz.
1: Tudod, ki csókolja meg utánatok.
2: Nekem a Laci tetőteraszán a jacuzziba érted, kettő darab ginnel a kezemben.
0: Ez a szláva, erről már meséltem nektek, hogy minden elsőszült fiúnak van egy házi szentje, és ez a szerbeknél egy ilyen óriási nagy happening. Eszem, iszom, dínom, dánom, és minden barátot, rokont ilyenkor meghívnak, és rengeteget esznek, meg rengeteget isznak. Na, hát ezen voltak az Annáik.
3: Fú, de tényleg, szóval nagyon szerényen. Belépsz, és akkor rögtön ott az ikonosztáz a bejáratnál, és akkor...
1: De úgy, hogy előtte azt már mindenki megcsúfolta. Valóban jó kis szájpedész.
3: Van is
2: fogsz egy kis domeszoszos törbökendőt, kicsit áttörnöd, adsz rá egy puszit, aztán
3: van egy kalács kitéve, egy nagyon szép kalács, azt Miroszláv sütötte, és akkor van rögtön a pálinka, és akkor törsz egy darabot a kalácskából, rögtön fertőtlenítesz egy deci pálinkával, mert feles nem ismerik.
2: Kérdezik, hogy már... a bontok alapácsot mikor kellett megfognod? Hogy volt, hogy előtte kellett a bontókalapácshoz nyúlni, vagy kimenet kértek azt a kis sithalmotot, még bontogas már, mert nagyon összekötött. Ez valamikor kertfelújításnak indul, csak Juliék elakadtak fél úton, mert találtak olyan más elfoglaltságot.
3: Én két óra után nem is tudtam, hogy tudok szerbül, tehát olyan lehézeket.
2: Folyékony szerbe váltott. A kalasnyikovhoz ne nyúljatok, ennyit kérsz alá, hogy ahhoz ne nyúljunk.
0: Az a baj, hogy mindig csak röhögtök rajtunk, de soha nem jöttök el, pedig ezekre megszoktalak titeket hívni.
2: Ez igaz?
0: Egyszer eljöttek, és azt mondanátok, hogy
1: nem véletlen.
2: Ez igaz? Biztos, hogy nagy buli.
0: Nagy buli. Jó hangulatú, tök jó, mindig. És sose csalódnátok, csak nem hisztek benne. Igen. Inkább megyünk, puccos tetőteraszokra, a Lacihoz. Jó, igen. Menjünk.
2: Puccos tetőteraszok, tetőteraszok. Egyébként onnan jött most a nyár végi meghívás.
3: Lacko dobta be,
2: elkészült a terasz, és ott üljünk meg valami tort.
0: És akkor én mondom, hogy akkor én tovább vinném ezt, és akkor gyertek hozzánk utána.
2: Na, jó.
1: Nem akarunk azért állandóan együtt lenni.
0: Jó, is megvártassak.
1: Juli, na.
2: Veletek egy este, hát bőven elég után meg is vagyunk azért.
0: Akkor ez a három évre.
2: Jó, mert a sites konténerbe egyből bele lehet hányni. Igen, azért van oda lerakva, azért egy telefonszám az oldalt, oda bemész, belehány, meg is vagy.
1: Juli, gumicsizmát, lapátot vigyünk, vagy van?
0: Nem, igen, muszáj, mert elmerülszok a néban, a marhatrágyában.
2: Ó, nekem a Lackó kis tetőteraszot meghúzom, én magam egy pohár ginnel.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
2: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
1: Jön.
2: Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesen tréfa.
0: Otthoni és üzleti internet.

0: 12277-es telefonszámon.
1: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Október végéig kérhető iskolakezdési támogatás az önkormányzattól. Folytatódnak a 3x3-as versenyek a főtéren. Dobunk veled vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Összefogás a nehéz körülmények között élő gyermekekért. A Rotary Klub Debrecen egy hátizsákot és egy-egy megrakott tolltartót, a karitatív testület tanszercsomagot adott át 30 általános és középiskolás diáknak, hogy segítse tanulmányaikat. Az adományátadáson Széles Diana alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a nehéz anyagi helyzetű családok október végéig kérhetnek iskolakezdési támogatást az önkormányzattól. Sport, szombati eredmények. Tovább jutott a csoportkörből Debrecen csapata a férfi 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en, miután a tegnapi első meccsén ugyan 22-13-ra kikapott az amerikai Miami-tól. A francia Toulouse együttesét azonban 21-13-ra legyőzte. Debrecen csapata a negyeddöntőben a holland Amsterdammal csap össze ma délután 17:30-kor a református nagytemplom előtt felállított arénában. A mérkőzések megtekintése a helyszínen ingyenes. A Deac női futsal csapata 4-1-re nyert az Astra otthonában, a bajnokság második fordulójában. A DDS Mastergood azonban nem jutott tovább a férfi vízilabda magyar kupa csoportköréből. A debreceniek ugyan először 15-8-as sikert értek el a Miskolc ellen, a házigazda Szegeddel szemben azonban 9-8-ra maradtak alul. Így a tiszapartiak jutottak az egyenes kieséses szakaszba. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz. Késő este 20-22 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, Balázsék extra pillanatai után már a Rádió 1-es zenéki a főszerep. Ja, lesz egy extra pillanat jövő héten Balázsékról jut eszembe. A kívánság műsor Sebestyén Balázssal. Erre már nem kell sokat várni. 3 óráig hozom az igazi mai slágereket, és akkor indul majd a top 50-es listánk 3 órakor, amiből kiderül, hogy ez az igazi mai sláger hanyadik ezen a héten. Shakira, Burna Boy, Die Die. Jó hétvégét a Rádió 1-el!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. Isten éltesse a mai nap születésnaposait, Rádió 1-esek, és a mai nap születésnapos dalait, meg albumait. A héten ünnepelt, augusztus 26-án konkrétan David Guetta Nothing But The Beat albuma, 15 éves lett, nagyon durva. Ez volt az első albuma, ami már nem Chris Willis vokálozott, hanem jöttek a nagy nemzetközi sztárok, hát a nagy befutott szóló előadók, akik a csúcson voltak éppen, Usher, Jennifer Hudson, Jessie J, és nagyon szeretett Floridával és Nicki Minajjal dolgozni.

Magyarul jól megpakolta a klub himnuszokkal David Guetta ezt az albumot, 15 éve jelent meg, tehát augusztus 26-án a Nothing But The Beat, és helyet kapott 12. trackként egy olyan dal, aminek az énekesnőjét a mainstreamben még nem annyira lehetett ismerni, viszont David Guetta hallotta online énekelni, és ott beleszeretett a hangjába, halálosan beleszeretett, és hát azóta számtalan slágert készítettek még közösen, ez lett a Titanium. Szia!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatjuk!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az utolsó, augusztusi hétvégén is. Hát hogy elszaladt ez a nyár? Vagy nem tudom, lehet, hogy valaki hosszúnak ítélte meg, nálam ez most nagyon gyorsan eltelt. Lement a Szegedi Ifjúsági Napok is. Most olyan előadókat hozok, akikkel a nyarat indítottuk, mintha csak tegnap lett volna. A Switch Disco, Sam Felt, és hát még valaki betársult a srácokhoz, egy másik Star DJ Rehab. Jön a Sleep Tonight, de a Rádió 1-es aktivitások nem állnak meg. Holnap például Balázs különleges kívánságműsora lesz délelőtt.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük ilyen szívmelengető dalok, mint a Sky Full of Stars. És most közlekedési információk. Fruzsitól jött az üzenet a 0620-311-111-re. Torlódik az M7-es Szabadbattyántól Budapest felé, mert volt egy baleset sajnos a 69-es kilométernél. Itt a külső és a leállósávot le is zárták, úgyhogy hát minimum 3 kilométeres a torlódás Fruzsi szerint. Van egy egérút opció, a 80-as kilométernél lévő polgárdi csomópontban érdemes letérni a 7-es számú főútra. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu.
11: Úgy is tett!
12: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt! Müller.
1: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Debrecenben a Kishegyesi út 1-11 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
14: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
15: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
16: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
17: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
16: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
17: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Októbertől él az új bérlakás rendelet. Célegyenesben a hőszolgáltató karbantartási munkálatai. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Egyhangulag szavazta meg a debreceni közgyűlés legutóbbi ülésén a város új szociális bérlakás koncepcióját. Az önkormányzat célja, hogy a rászorulók számára teremtsen kedvezőbb lakhatási lehetőséget 200 kifejezetten szociális célra elkülönített bérlakással. A most elfogadott új rendelet október 1-én lép hatályba. Célegyenesbe értek a debreceni hőszolgáltató nyári fejlesztési és karbantartási munkálatai. A vállalatnál május közepétől szeptember közepéig zajlanak azok a beruházások, amelyekre a fűtési szezon alatt nincs lehetőség. A szakemberek így készítik fel a rendszert arra, hogy ősszel zavartalanul indulhasson be a távfűtés Debrecenben. Hangzott el a napokban a DTV híradóban. A távfelügyelet fejlesztése kiemelten fontos Debrecenben, a hőközpontok 85%-a már távolról is ellenőrizhető, illetve irányítható. A diszpécser szolgálat a nap 24 órájában figyeli a rendszert, és szükség esetén távolról is be tud avatkozni. Augusztus közepén megkezdték a hőközpontok távindításának előkészítését is. Így ha ősszel egyszerre sokan kérik a fűtés elindítását, akár 4-500 hőközpont is üzembe helyezhető távolról, mindössze néhány kattintással. Emellett azonban a fogyasztóknak is van teendőjük, a hőszolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy még a fűtési szezon kezdete előtt ellenőrizzék a radiátor szelepeket, és állítsák azokat ötös állásba. Ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a fűtés indulásakor levegős legyen a rendszer. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
0: Rádió
14: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál délután 3-ig Kismárti, üdv mindenkinek. Akkor indul majd a top 50-es listánk, aztán mi lesz még ma, Kuki is fog mixen, ugye hétfége van, after party show. 2 órán át szólnak majd mixben az igazi mai slágerek, mert hogy summer edition van még, így augusztus 30-án is. Aztán élő kívánság műsor is lesz 7 órától, 8-tól diszkósít, 9 órakor pedig startol a World is My Radio Show mindenki legnagyobb örömére. Sigala Riptide, most ezt hozom a folytatásban.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a futáshoz is Regál Lili dalát készítettem be, jön a Heal Me. Hát a futóverseny van Budapesten, úgyhogy ez azokat is érinti, akik nem futni, hanem csak autózni szeretnének, mert hogy az első, a második, az ötödik és a tizenegyedik kerület is érintett lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások miatt, úgyhogy érdemes tanulmányozgatni. A polisz.hu oldalán felsorolják, hogy hol van lezárás, forgalomkorlátozás. Ma délután ötig lehet ez még aktuális. Regál Lilit hozom.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, gyorsan szétnézek az üzenetek között, 0620-311-111 a számunk, Faluhelyi Balázs írta ezt. Hello Márti, nem bírom ki, hogy ne mondjam el, nagyon jó benneteket hallgatni, mert sok kedvencemet játszátok nap, mint nap, és nagyon jó téged is hallgatni, örülök neked. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, folytatta Balázs. Balázs, nagyon jó a kalapod és a bajuszod, mert hogy Viber üzenetet írtál, és így látom a profilképed, és kinek nagyon jó még a bajusza? Purple Disco Machine-nek.
1: Hey, here's Purple Disco Machine, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az M7-es pedig még mindig torlódik, most már nem 3, hanem 5 kilométeren át Budapest felé Szabadbattyántól a 69-es kilométertől körülbelül. Hát van kerülőút opció is, ezt Fruzsi írta meg korábban, 80-as kilométer polgárdi csomópont, itt érdemes letérni a 7-es számú főútra. Balesetmentes kilométereket mindenkinek, a Daily Mix indul nem sokára ezzel az igazi mai slágerrel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz, te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ó, már megint koszos az autóm.
9: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
8: Csodálatos! Hogy volt? MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Életmentőpont lett az Adigimi. Folytatódnak a 3x3-as kosárversenyek a főtéren. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Életmentésre készen kezdi a tanévet a debreceni Ady Endre gimnázium. A vakáció utolsó hetében félautomata defibrillátorral gazdagodott az intézmény. A városban az Adigimi lett a 27. életmentőpont. Ehhez az is kellett, hogy a diákok és a pedagógusok is megtanulják használni az eszközt. Az Országos Mentőszolgálat tanfolyamán a gimnázium több mint 150 tanulója és a tantestület 46 tagja végezte el az életmentő készülék használatához szükséges képzést. A félautomata defibrillátort a szülők támogatásával vásárolta meg a gimnázium. Sport, szombati eredmények. Tovább jutott a csoportkörből Debrecen csapata a férfi 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en, miután a tegnapi első meccsén ugyan 22-13-ra kikapott az amerikai Miami-tól, a francia Toulouse együttesét azonban 21-13-ra legyőzte. Debrecen csapata a negyeddöntőben a holland Amsterdammal csap össze ma délután 17:30-kor a református nagy templom előtt felállított arénában. A mérkőzések megtekintése a helyszínen ingyenes. A Deac női futszál csapata 4-1-re nyert az Astra otthonában, a bajnokság második fordulójában. A DVSM Astergood azonban nem jutott tovább a férfi vízilabda magyar kupa csoportköréből. A debreceniek ugyan először 15-8-as sikert értek el a Miskolc ellen, a házigazda Szegeddel szemben azonban 9-8-ra maradtak alul. Így a tiszapartiak jutottak az egyenes kieséses szakaszba. Ma is napos, száraz időre van kilátás Debrecen térségében, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai is.

mindenkinek, köszöntöm Önöket, nagyon kellemes hétvégét és vasárnap délutánt kívánok 2026. augusztus 30-án. Mindjárt vége a nyárnak meg a hónapnak, de ne aggódjanak, a Daily Mix még csak most indul a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. A mikrofonnál a stúdióban, ha lemezjátszóknál egészen egyik Keserű Tomi, aztán pedig majd levált engem Makranci László, jön a Hajrá Sportmagazin, illetve indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Ez a mai nap menetrendje, ma is van mit hallgatni, kettőig itt vagyunk, és várjuk az Önök üzeneteit is, SMS Viber számunk 0620 95 95 395. Köszönöm szépen, Fest Boy a folytatásban, itt egy újabb igazi mai sláger, a Rádió 1-en a Daily Mixben, ez a Good Life.

itt a Rádió Egyen, a Daily Mixben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Hölgyeim és uraim, jól megpörgetjük a vasárnap délután hangulatát, lemozogjuk az ebédet, mit szólnak hozzám, úgyhogy tekerjék fel a hangerőt bárhol is legyenek, akár otthon, akár meló közben, akár út közben, az autóban, vagy éppen a szerencsésebbek a strandon. Jön az egyik kedvenc DJ producerünk, Alex Kenji, és az egyik legütősebb Rádió Egyes nyári sláger, pörgős mediterrán ritmusokkal, ez egy jó kis modern Latin House dal, ami annyira fülbemászó, hogy utána folyamatosan ott lesz az ember agyában a refrén, de ez nyilván nem véletlen. Már is jön a Bambolé a Rádió Egyen.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben vasárnap is hozom az infókat a közlekedőknek, például a tömegközlekedőknek a folytatásban. Ugyanis augusztus 31-én hétfőn üzemkezdetig a Kishegyesi úton aszfaltozási munkálatok zajlanak. A munkák ideje alatt pedig a műanyaggyár irányában található Határúti Ipari Park és Harsona utca elnevezésű megállóhelyeket lezárták. Az Ondód irányába közlekedő 17-es járat, valamint a műanyaggyár irányába közlekedő 17 álljelzésű autóbusz a Határúti Ipari Park elnevezésű megállóhely esetében a 100 méterrel, míg a Harsona utca elnevezésű megállóhely esetében az 50 méterrel hátrébb kialakított ideiglenes megállókban áll meg, és végeznek utascserét a járatok, közölte a DKB. Nagyon szépen köszönöm a megértésüket, ne megszokásból közlekedjenek, ez nagyon fontos. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kívánok. Hát mivel mással, egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió Egyen a Daily Mixben. Jön egy Sheeran, ez már a Kamera.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben vasárnap sem hiányozhatnak az ünnepeltek. Hát kérem szépen 2026. augusztus 30-a van. A mai napon a rózsák az ünnepeltek, a névnaposaink. Magyar eredetű név, egyébként egy latin női névből származik. Már az Árpád korban használatos volt Magyarországon, a jelentése ugye a virág maga. Aztán itt vannak a félixek és a rózák, meg persze a szülinaposaink. Mit szólnának egy újabb igazi mai slágerhez? Jöhet itt a Rádió Egyen a Daily Mixben? Hát persze, ez már Loim és a Get Lucky.

control.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 30-a, 12 óra 45 perc. Van önök a napszemle, FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! A klímaváltozás, a piaci bizonytalanságok és a globális gazdasági folyamatok egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a magyar agráriumnak új pályát kell kijelölnie a jövő érdekében. Ez hangzott el a tegnap véget ért 35. Farmer Expo-n. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán rendezett háromnapos mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon a növénytermesztés és az állattenyésztés legégetőbb kérdéseivel foglalkoztak, számolt be az unide.hu. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendezvényen arról beszélt, az ágazatot sújtó problémák megoldását csak stratégiák mentén lehet megtalálni, azonban nagy hiátus a magyar agráriumban, hogy nem jelöltek ki utat, miközben megváltoztak a környezeti hatások, fogalmazott. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora pedig azt hangsúlyozta, a klímaváltozás már nem távoli előrejelzés, hanem mindennapi gazdálkodási tapasztalat. Bács Zoltán úgy látja, a precíziós gazdálkodás, a távérzékelés, a robotika, a mesterséges intelligencia, a genomika, a biotechnológia, az élelmiszertudomány és a vízgazdálkodás a Debreceni Egyetemen egymást erősítve szolgálja a gyakorlatban is alkalmazható megoldások megszületését. Pap László polgármester pedig ismertette, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt, illetve 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, és több mint 3300 embernek adnak munkát. A 35. Farmer Expo-ra kilátogatók a látványos állat- és termékbemutatók mellett kézműves élelmiszereket is kóstolhattak. A harmadik nagy csomópont fejlesztés is elkészült Debrecenben. A Budai Nagy Antal utca és a Vámospercsi út kapacitás bővítő átépítése tavaly tavasszal kezdődött, és az új tanévben már nem kell forgalomkorlátozásokra számítaniuk az erre közlekedőknek. Pap Viktor frakcióvezető a városrész önkormányzati képviselőinek tájékoztatása szerint lesz folytatása a közlekedés fejlesztésnek a környéken. Két út felújításához például már megkötötték a támogatási szerződést.
2: Több olyan beruházás is, amely akár a Léptai út vagy a Láner utcának az előfelújítása, ami kerékpár utak építésével is fog együtt járni, kimondottan abból a célból, hogy a kerékpáros közlekedés biztonság is fejlődjön a keleti városrészben.
1: Pap László polgármester pedig elmondta, az év végéig elkészülhet a Józsai északi elkerülő. Kormánydöntésre vár az Árpád tér és az Ótemető utca csomópontjainak fejlesztése. Előkészítés alatt van a keleti belső közlekedési folyosó kialakítása, majd pedig a keleti külső elkerülő tovább tervezése várható. Egyhangulag szavazta meg a debreceni közgyűlés legutóbbi ülésén a város új szociális bérlakás koncepcióját. A rendeletre azért volt szükség, mert a város gazdasági fejlődése miatt jelentősen nőttek az ingatlan és az albérletárak is. Az önkormányzat célja, hogy a rászorulók számára teremtsen kedvezőbb lakhatási lehetőséget 200 kifejezetten szociális célra elkülönített bérlakással. A most elfogadott új rendelet október 1-én lép hatályba. A közgyűlés eheti ülésén új vezetői megbízatásokról is döntött. A határozat értelmében szeptember 1-től Mészáros József, a Debreceni Vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója. Elődje Marosi Virág azért adta be lemondását, mert a versenyszférában folytatja pályafutását. Mészáros József az elmúlt években igazgatósági elnökként vett részt a holding munkájában, vezérigazgatói megbízatása 2029. december 31-éig szól. A Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház ügyvezetője október 1-től Enyedi Imre Attila lesz. Halászdi Jánosnak szeptember végén jár le a megbízatása, a szakember nyugdíjba vonulása miatt nem pályázott újra. A Demke élére került Enyedi Imre Attila korábban már dolgozott az Ifjúsági Házban és a Vasutas Művelődési Központban is. Rendkívüli mentési feladatban vettek részt a debreceni mentőállomás egyik esett kocsijának bajtársai a napokban, számolt be az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. Azt írják, a mentőket a református nagytemplom 62 méter magas tornyához riasztották, ahol egy nő végtagsérülést szenvedett. A nehezen megközelíthető helyszínen ellátták a sérültet, majd a tűzoltókkal együttműködésben különleges mentési technika alkalmazásával vitték le a mintegy 61 méteres magasságból a nőt, akit ezután stabil állapotban szállítottak a baleseti osztályra. Életmentésre készen kezdi a tanévet a debreceni Ady Endre gimnázium. A vakáció utolsó hetében félautomata defibrillátorral gazdagodott az intézmény. A városban az Ady Gimi lett a 27. életmentő pont. Ehhez az is kellett, hogy a diákok és a pedagógusok is megtanulják használni az eszközt. Az országos mentőszolgálat tanfolyamán a gimnázium több mint 150 tanulója és a tantestület 46 tagja végezte el az életmentő készülék használatához szükséges képzést. A félautomata defibrillátort a szülők támogatásával vásárolta meg a gimnázium. Összefogás a nehéz körülmények között élő gyermekekért. A Rotary Klub Debrecen egy hátizsákot és egy-egy megrakott tolltartót, a karitatív testület tanszercsomagot adott át 30 általános és középiskolás diáknak, hogy segítse tanulmányaikat. Az adományátadáson Széles Diana alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a nehéz anyagi helyzetű családok október végéig kérhetnek iskolakezdési támogatást az önkormányzattól. Sport, szombati eredmények. Tovább jutott a csoportkörből Debrecen csapata a férfi 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en, miután a tegnapi első meccsén ugyan 22-13-ra kikapott az amerikai Miami-tól, a francia Toulouse együttesét azonban 21-13-ra legyőzte. Debrecen csapata a negyeddöntőben a holland Amsterdammal csap össze ma délután 17:30-kor a református nagy templom előtt felállított arénában. A mérkőzések megtekintése a helyszínen ingyenes. A Deac női futsal csapata 4-1-re nyert az Astra otthonában, a bajnokság második fordulójában. A DDSM Astergood azonban nem jutott tovább a férfi vízilabda magyar kupa csoportköréből. A debreceniek ugyan először 15-8-as sikert értek el a Miskolc ellen, a házigazda Szegeddel szemben azonban 9-8-ra maradtak alul. Így a tiszapartiak jutottak az egyenes kieséses szakaszba.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a letelt a műszak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek, találkozunk legközelebb. Önök viszont maradjanak, hiszen jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig Makranci László már a fedélzeten, a stúdióban. Indul a Hajrá Sportmagazin, illetve Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Laci a következő órát egyébként egy újabb igazi mai slágerrel kezdi, ez lesz Ray Dalton újdonsága.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesem tréfa.
0: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
2: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon, vagy a 1277-es telefonszámon.
0: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Nyárzáró nagy sétát tart ma az Együtt az Állatokért Állatvédő Egyesület. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. Az Egyesület menhelyén 16 órától lesz kutyasétáltatás, cicázás a cicaházban és jótékonysági vásár is. A kirakodóvásárban a résztvevőknek lehetőségük lesz támogatni a mentéseket a különböző ajándéktárgyak megvásárlásával. 12 év alatti gyerekeknek a kölyök futi részleget tudja felajánlani az Egyesület, ahol a kiskutya csapattal lehet játszani. Részletek a Facebook eseményben. Feszültség, botrány és egy gyilkosság baljós lehetősége. Agatha Christie és Gerald Werner Éjféltájt című krimie érkezik a nagyerdei szabadtéri színpadra ma 20 óra 30-kor az Orlai Produkciós Iroda előadásában. Ma is szurkolhatunk Debrecen csapatának, ugyanis folytatódik a 3x3-as kosárlabda World Tour Masters a Kossuth téren felállított arénában. A miénk tegnap kikaptak az amerikai Miami együttesétől, de a francia Toulouse-t legyőzték, így tovább jutottak a csoportkörből. Debrecen csapata ma 17 óra 30-kor a holland Amsterdam gárdájával csap össze. A mérkőzések megtekintése a helyszínen ingyenes. És immár 6. alkalommal lesz a Burger fővárosa Debrecen. Szeptember 12-én ugyanis ismét megrendezik a Saftenburgert a Nagyerdőn. A steakhúsok, barbecue fogások és zenei programok mellett bikarodeó, kézműves sörök és előadások is várják az érdeklődőket. Az eseményre a belépés díjmentes. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Csa

0: FM 95 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Magazinunkban a főszereplők értékelik a DVSC-MTK meccset, majd beharangozzuk a Deac foci csapatának mai bajnokiát. Ezután a Deac férfi kosarasainak a felkészüléséről is szó lesz, de az egyetemi klub férfi futsalosainak a soron következő mérkőzése is a középpontba kerül. Először foci. Sorozatban a harmadik alkalommal szerzett egy pontot a DVSC a labdarúgó NB1-ben pénteken. A hatodik fordulóban a Civisvárosi a 2-2-es döntetlent játszottak itthon az MTK-val. Gert Remmel vezetőedző elmondta, hogy egyre inkább azt a játékot mutatja a csapata, amit ő szeretne látni.
1: Exactly this character.
0: Ezt az arcunkat kellene mutatnunk minden mérkőzésen. A támadásoknál felértünk a 16-osig, amikor pedig elveszítettük a labdát, akkor megpróbáltuk azt minél hamarabb visszaszerezni, és újabb támadást vezetni. Szóval valóban ezt a Debrecent akartam látni. Nyilván van, amikor veszítünk, van, amikor nyerünk, de a labdarúgás néha a szerencséről is szól, amiből ma nekünk nem volt elég. Rengeteg helyzetünk volt, de azokat nem sikerült értékesíteni. Azonban lőttünk 2 gólt. Sokszor volt arról szó, hogy nem lövünk gólokat. Most 2-t is szereztünk. Hazai pályán általában ennyi már elég egy győzelemhez, de sajnos a sors most nem ilyen jövőt szánt nekünk. Azonban innen csak előrébb tudunk lépni. Dénes család megszerezte első gólját a Loki színeiben, de nem volt elégedett az eredménnyel.
2: Ugyanazt éreztem, mint az Eto ellen, hogy kezünkben volt a mérkőzés az elejétől kezdve, nem is tudom, szóval az első 15 percben, ha nem volt 5-6 szögletünk, akkor egy semmit támadtunk. Aztán dobtunk egy hibát, ugyanúgy, mint az Eto ellen, egyéni hiba, gól. Felborul a lélektan a meccsnek, és utána, amikor fordítani kell, akkor már nem biztos, hogy elég, akár 2, most 3 gól kellett volna. Javítani kell, össze kell álljon sok minden. Egyszerűen csak ugyanazt csináltuk tovább, és hátul letisztáztuk a párharcokat, mi szedtük fel a labdákat, mi nyertük meg a párharcokat, és akkor nem tudtak megkontrázni minket. Nyilván itt a végén már utolsó 15 perc, az kaotikus volt, ott mindenki ment a győzelemért, nem jött össze egyik csapatnak se. Szerintem ők jobban örülnek a döntetlennek, mint mi.
0: A Loki legközelebb jövő hét szombaton a Paks vendége lesz. Most zene, utána tovább hajrázunk.
3: Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel.

0: emberek.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Hazai meccset vív a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában ma. A hatodik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Gödöllőt fogadja. Lénárd Gergő, a Deac játékosa beszélt csapata remek szerepléséről, hiszen augusztusban még nem kaptak ki a civisvárosiak, és vezetik a tabellát is.
1: Úgy gondolom én is, hogy eddig elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel. Ugye vezetjük a tabellát, most a Kisvárda ellen döntetlent játszottunk, de több lejátszójuk is volt, úgyhogy úgy gondolom ez egy nem rossz eredmény ott idegenbe, de ennek ellenére ott is nyerhettünk volna. Illetve a kupával a Fradit kaptuk, hát ott nem lesz egyszerű tovább menni, de mindennek fogunk tenni azon a mérkőzésen is. Mindig augusztusban van a legtöbb mérkőzés, de most mondhatom, hogy elég bő a keretünk, úgyhogy Elibá tudta forgatni a játékosokat is, így akinek esetleg volt valami kis problémája, vagy bármilyen sérülés, az tudott pihenni is, úgyhogy szerintem ezt jól meg tudtuk oldani.
0: Lénárd Gergő szerint a Gödöllő egy kellemetlen ellenfél, ami tavaly is bebizonyosodott.
1: Hát ez a Gödöllő, ez tavaly is egy kellemetlen csapat volt, ugye ott idegenben tavasszal is egy nagyon jó meccset játszottunk velük, de mindenképp szeretnénk itthon tartani a 3 pontot. Úgy aránylag egy játékügyes csapatnak mondanám őket, illetve most, ahogy az eredmények mutatják, nem is menetelnek rosszul ők se. Azt nem tudom, hogy igazoltak-e, vagy hogy erősítettek, de az eredményeik alapján most egy jó csapatra számítok.
0: A találkozót ma délután 17:30 rendezik a Deac Sportcampuson. Most zene, utána kosárlabdával folytatjuk magazinunkat.
2: Az FM 95 Rádió 1-en igazi mai slágerkövet, igazi mai slágert.

0: Folytatjuk hajrá magazinunkat itt az FM 95 Rádió 1-en. Javában tart a felkészülés a Deac férfi kosárlabda csapatánál. Pénteken nyertek a Tiszaújváros otthonában a Civisvárosiak egy edzőmeccsen, de Varga Ferenc szerint még mindig sok munka áll előttük.
1: Megérkezett az utolsó vígjósunk, és már jövő héttől teljes lesz a keret. Játszottunk második edzőmeccset Tiszaújvárosba, és viszonylag simán nyertünk, úgyhogy nyilván voltak hibák, de szerintem jól haladunk. Azért sok fiatal van a csapatban, és inkább most azt csinálják nyilván, hogy sok a futás edzéseken, a kondi, erre most inkább ez megy, hogy összeszokjunk a légiósokkal, és mondjuk fiataloknak annyira nem kell, úgyhogy inkább erre a kettőre figyelünk.
0: Varga Ferenc is azon fiatalok közé tartozik, akik nagy szerepet kapnak majd idén a bajnokságban. Ennek megfelelően is készülnek a bajnoki rajtra.
1: Előre kell lépni, és értem, hogy mindig az első szezon a legnehezebb mentális szempontból és fizikálisan is. Azt mondom, hogy már tudjuk, mi vár ránk, és ez abszolút, hogy előre kéne lépnünk, mert fiataloknak nagyon nagy jelentés lesz ebben a csapatban, és sok felelősség lesz. Napi kettőt edzünk, egy nap úgy néz ki, hogy kondizunk is, kondi után megyünk olyan egyénire, dobunk, és akkor este egy normális csapatedzés kosárlabdával. Próbálunk hogy minden aspektusra figyelni, és reméljük, hogy az majd sikerrel fog járni. Szerintem jók leszünk, még mert ugye van 4 edzőmeccs, ha jól számolom, és szerintem lesz még idő. Ugye látszik rajta, hogy ő egy profi ember, és szerintem nem lesz nehéz megtalálni az ő hangot.
0: Most jöjjenek az igazi mai slágerek itt az FM 95 Rádió 1-en. Utána magazinunk záró része következik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

0: Magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Nehéz összecsapás vár a Deacra a férfi futsal NB egy alapszakaszában kedden. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese az Újpestet fogadja. A Deac eddig egy győzelemmel és egy verességgel áll a bajnokságban. Tóth Attila szerint még van hova fejlődniük.
1: Sajnos ez a második meccs, ugye ez a vereség az egyáltalán nem volt bekalkulálva. Egy nagyon fiatal arra, amit ellen játszottuk, ahol mindenféleképpen nekünk kellett volna elhozni a három pontot, de sajnos ez nem sikerült. Ugye az új játékosok, én úgy érzem, hogy beilleszkedtek teljes mértékben, meg felvettük a kémiát, a ritmust, de ugye nyilván ez az új fiatal szabály sajnos nehezíti nem csak a mi, hanem mindenkinek a helyzetét, és ugye nem ilyen egyszerű, ugye, hogy most nem feltétlenül tudjuk úgy rotálni a sorokat, ahogy ugye, ahogy a meccshez kéne alkalmazkodni, hanem ugye sajnos ugye a fiatal szabály miatt mindig egy olyan fiatalnak pályán kell lennie, aztán ez sokat befolyásol. Ugye ez egy óriási lehetőség számukra, amivel jó lenne, ha élnének. Én úgy érzem, hogy amúgy, hogy élnek is vele őszintén, mert a mi fiataljunk engem mindenféleképpen meggyőztek. Nyilván érződik még rajtuk, hogy azért kicsit meg vannak illetődő, meg ugye ez a sok játékperc, ugye itt azért jobban kijönnek a dolgok, mint egy edzésen, de próbálják ugye felvenni a ritmus, meg tényleg egész jól játszanak, de kell nekik még a tapasztalat.
0: Tihanyi Csaba a Deac vezetőedzője szerint nehéz kiszámítani, hogy az Újpest milyen formában lesz a Bajnokok Ligája szereplés után.
2: Most az Újpest ellen úgy készülünk, hogy ez egy nehéz ügy olyan szempontból, hogy az Újpest ugye most két nagyon-nagyon sima győzelmet hajtott a BL-be, ami nagyon jó, a magyar futsal nagyon jót tesz, hogy ilyen sima mérkőzéseket tudnak játszani. Fáradtak valószínűleg nem lesznek, erre nem appellálok, hiszen elég hosszú a keretük, és tudja forgatni a játékosat a kolléga. Tehát én azt gondolom, hogy inkább az, hogy azt tudjuk meglovagolni, hogy egy nemzetközi mérkőzés után jellemző, hogy a következő bajnoki az egy jóval gyengébb minőségű bajnoki mérkőzés. Ezt próbáljuk meg meglovagolni, és ezt próbáljuk meg kihasználni, ez nem titkot vágyunk.
0: A mérkőzés kedd este fél héttől lesz a Desok csarnokban. Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Csegei Halászcsárda bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbandával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Kanceradomány a Magyar Református Szeretetszolgálattól. Napos csapadékmentes lesz a hétfő is. Dobó Nikolett vagyok. Jó napot kívánok! Debrecenben 120 gyerek kapott iskolatáskát és tanszercsomagot a héten a Magyar Református Szeretetszolgálat jóvoltából. A szervezet Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akciójában cégek, intézmények és magánszemélyek is ajánlottak fel adományokat azért, hogy a nehéz körülmények között élő iskolásoknak könnyebben induljon az új tanév. A tanszerek mellé a gyerekek meglepetést, egy kis édességet és fagyit is kaptak.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
5: A DV Parking Kft. Augusztus 31-től előreláthatóan két hétig parkolási rendszer korszerűsítést végez az ítélő tábla mélygarázsban. A munkálatok szükségessé teszik, hogy felváltva lezárják a két be- és kijárati oldalt, azonban azok közül egy-egy mindig használható marad. Így a mélygarázsba történő be- és kihajtás folyamatosan biztosított lesz. A munkálatok idejére a társaság ügyfelei türelmét kéri.
0: A DV Parking információit hallották.
5: Sport, szombati eredmények. Tovább jutott a csoportkörből Debrecen csapata a férfi 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en, miután a tegnapi első meccsén ugyan 22-13-ra kikapott az amerikai Miami-tól. A francia Toulouse együttesét azonban 21-13-ra legyőzte. Debrecen csapata a negyeddöntőben a holland Amsterdammal csap össze ma délután 17:30-kor a református nagy templom előtt felállított arénában. Holnap az ismét napos, száraz időben 35 fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban 17-19 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is slágermegy.

Ebben az órában is a mikrofonnál kismerti és olyan szupersztárokat hozok, mint Lady Gaga, Ed Sheeran, Martin Garrix, most pedig a Clean Bandit, Sean Paul és Anne Murray kollaborációját. Annak idén összedobták ezt a kis könnyed hangzású dance pop dalt, pedig a szövege nagyon is mély, az egyedülálló anyukák küzdelmeiről szól. Ez a Rockabye.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágernagy az autóvezetéshez is. Az autóvezetéshez pedig hozom a tökéletes aláfestő zenét, Olivia Rodrigo Driver's License. Ha autózunk a hajnali vagy a kora esti órákban, jönnek a gímszarvasok, vagy hát jöhetnek, mondjuk mezőgazdasági területek, erdők mellett. Véget ért az őzekpárzási időszaka, most a szarvasok kergülnek meg teljesen. Ilyenkor csökken a veszélyérzetük, és augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon. Alkonyatkor éjjel hajnalban nagyon aktívak, és csapatokban mozognak. És hogy milyen a szarvasbőgés? Én még élőben nem hallottam, csodálatos lehet, hogy vannak ilyen tematikus megfigyelő túrák. Tiszta Jurassic World. Félelmetes. Hát így meg a nagyon gazdag emberek szoktak nevetni, nem? Szóval szarvasbőgés időszak van, ez a lényeg, legyünk résen az utakon, hajnalban, pirkadatkor, éjszaka.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheerant hozom, aki szombaton Detroitban koncertezett, a világkörüli turnéjának az észak-amerikai állomásai zajlanak jelenleg. Ez egy éven át tartó turné, és szó volt a tervezett visszavonulásáról is, utalt rá, hogy a turné lezárása után egy hosszabb szakmai szünetre vonul. A Loop egyébként onnan van az elnevezés, hogy Ed Sheerannek a védjegyévé vált az élő zenei technikája, vagyis digitális looppedálokat használ, hogy valós időben hozzon létre és építsen egymásra hangokat, miközben önmagát kíséri. Zseni a fickó, és még mindig megtölt vele arénákat. Őt hozom a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, legjobb nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Indul hamarosan augusztus utolsó top 50-es listája, aztán augusztus utolsó after party show-ja Cookie-val. Élő kívánság műsor is lesz 7 órától, ugye a Mix az 2 órán át szól majd Summer Edition, most pedig hozom Miley Cyrus dalát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ó, már megint koszos az autóm.
12: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
11: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 12 000-en kezdik meg a tanévet a DSC intézményeiben. Napos csapadékmentes lesz a hétfő is. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Szeptemberben mintegy 12 000 diáknak kezdődik meg a tanév a Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében. Az új tanévben is kiemelt szerepet kap a pályaorientáció és a karrier támogatás. A cél, hogy az általános iskolások minél több szakmát megismerjenek, és megalapozott döntést hozhassanak a továbbtanulásról. Ezt segíti a szeptemberi Hello szakma rendezvény is, amely idén még nagyobb hangsúlyt helyez az interaktivitásra. Tirpák Zsolt, a DSC kancellárja a Médiacentrum Debrecennek elmondta, a képzések népszerűségében is megmutatkoznak a munkaerőpiaci igények, több terület iránt is kiemelt az érdeklődés.
3: Az érdeklődés változó, a technikusi képzés, mint népszerűségen belül az informatika, a turisztika, vendéglátás, a közgazdaságtan, ezek a legnépszerűbbek, de nagyon boldogok vagyunk, hogy az elmúlt időszakban előre tört az építőipar technikusi szintű képzése, tehát nagyon sokan jelentkeznek logisztikusnak, tehát abban is látnak jövőt, és természetesen a járműiparhoz kapcsolódó képzések is népszerűek.
2: Tirpák Zsolt hozzátette, a szakképzés és a szakmák népszerűsítése a gazdasági partnerekkel, munkaerőpiaci szakértőkkel és a Debreceni Egyetemmel közösen valósul meg. Holnap az ismét napos, száraz időben 35 fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban 17-19 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

Micsoda nagy Rádió 1-es kedvenc, ez is Shouse, Felix Jen és a Walk With Me. A Rádió 1 Top 50 49. helyéről szólt. Üdv mindenkinek, szuper jó hétvégét, a mikrofonnál Kismárti, György Attilának jó pihenést. A 48. helyen tanyázó Alok Eva Max dalt pontosan egy helyezéssel előzi meg a már is halató Chasing Paradise, Kygo és a War Republic közöse a 47. helyről. Emlékszünk, hogy 2014 és 2016 között milyen nagyot ment a Tropical House, a fő sodorbe tánczene meghatározó részévé vált, a fesztivál szettek, az ibizai tengerparti klubok, a rádiós lejátszási listák, az aftermovie-k a fesztiválok után, a nyári utazós videók, hát mind-mind ez volt a háttérzene, és ebben oroszlán része volt Kygónak. Ott volt a Firestone, Robin Schulz-tól a Waves, a Prayer in Sea, és ez a stílus szorosan összefonodott a nyárral. Azért múlt időben ne beszéljünk a tropical stílusról, mert hogy még most is nagyot megy, ez a dal is egy picit tropical house, egy picit dance pop, a 47. Kygo, War Republic és a Chasing Paradise.

0: Well, who's next?
1: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy. Who's next? Tette fel a kérdést Selena Gomez az imént. Hát igen, ez egy fontos kérdés, ki a következő a top 50-es listánkon. Blondie, Stevie Appleton és a Never Walk Alone ezen a héten a 42. A kanadai DJ producer lány ugye múlt héten élőben mixelt nálunk, és ez visszahallgatható a weboldalunkon, és egy pozícióval előzi meg jó barátja, David Guetta, tényleg szakmai jó barátok. A Bar Republic-kal közös dal az I Don't Wanna Wait a 41. ezen a héten.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A top 50-es listán 38. helyén Katy Perry egy helyen előzi meg Cyril Dalát, a Stumbling-t, és ez a dal... vagyis Teddy Swims és a Lose Control a 40. helyről szólt. Micsoda hétvége, hát ez az utolsó vakáció hétvége, aztán beindul a mókuskerék, jövő héten becsöngetnek, és akik egy picit talán fellélegezhetnek, azok a DJ-k, a Rádió 1-es DJ-kkel az idei nyári szezonban nagyon sok fesztiválon össze lehetett futni. Most még így a finishben a Szegedi Ifjúsági Napokon például Regál Lilivel, akinek a Hill Me dala a 37.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éve

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén.
2: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 top 50 pedig folytatódik az imént. Lado és a Lottery a 32. helyről szólt, egy pozícióval előzi meg Rehab és Ina közösét, a Rock My Body-t, és velünk van még egy fantasztikus pop duett, Lady Gaga Bruno Mars. Igen, ami jó, az jó. A listán pedig azzal a vadó DJ producerrel folytatódik, aki múlt szombaton nálunk járt és élőben zenélt. A kanadai DJ producer szuperstár Blond is, akinek a vadjúj dala Billboard Dance Airplay chartra is bekerült. A Lovers on the Dance Floor nálunk a 31.
1: Hello, Blondish vagyok. Ez itt a legújabb dalom a rádió.

egy top 50, 25. ezen a héten Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, most pedig hozom az óra a leglazább dalát, Tame Impala, Dracula, a Jenny Remix természetesen, azt is mondhatnám, hogy az ausztrál pszichedelikus rock és a K-pop nagy találkozása ez. A Luminate fél éves zenei jelentése szerint a dal az év egyik leghallgatottabb felvétele az egész világon. Tame

0: találkozása Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a 25. A következő órára is felsorakoztak az igazi mai slágerek. Mutatom azt is, hogy hogyan indulunk. Accent és a Don't Leave a 23. helyről szól mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
4: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
5: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A harmadik nagy csomópont fejlesztés is elkészült Debrecenben. A Budai Nagy Antal utca és a Vámospercsi út kapacitás bővítő átépítése tavaly tavasszal kezdődött, és az új tanévben már nem kell forgalomkorlátozásokra számítaniuk az erre közlekedőknek. Debrecenben 120 gyerek kapott iskolatáskát és tanszercsomagot a héten a Magyar Református Szeretetszolgálat jóvoltából. A szervezet Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akciójában cégek, intézmények és magánszemélyek is ajánlottak fel adományokat azért, hogy a nehéz körülmények között élő iskolásoknak könnyebben induljon az új tanév. Holnap az ismét napos, száraz időben 35 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Kismártival. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 23.

A mikrofonnál Kismárti, Exen Dala berobbantotta az órát, a 23. Don't Leave, a 22. Lady Gaga és a frissen Emmy díjra jelölt dal, a Dead Dance, és el is érkeztünk a listánk egyik legfiatalabb előadójához, Németországból hozom, egy ottani tehetségkutató műsorban döntősként ismerte meg az ország jó pár éve, még gyerekként, Loi, Golden Summer!

Ez a rádió egy top 50. Minden hétvégén, szombaton 10 és dél között, vasárnap pedig az ismétlés 3 órától, és úgy tűnik, hogy tarolnak az égenerációs német sztárok, itt volt Lloyd, most pedig Kamrád és a Hug Yourself. A 19. helyről hozom.

szólt Jennifer Lopez és David Guetta-t bekészítettem. Ezen a héten megelőzik a Fastboy dalát, a Good Life a 17. és Ed Sheeran Azizamját is, ami ugye a 18. Ezen a héten Jennifer Lopez, David Guetta és a nagy találkozás a Save Me Tonight a 15.

0: közlekedési információk már is. A Rádió 1-en még ebben az órában, vagyis bő fél órán át ideiglenes forgalomkorlátozásokra számíthatunk Budapesten az első, a második, az ötödik és a 11. kerületben futóverseny miatt, ez a polisz.hu oldalán is olvasható. Lezárták a 9. kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, tájékoztatott mindenkit a budapesti rendőrfőkapitányság. Hát ez még jó fél órán át lesz aktuális. Balesetmentes kilométereket mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 13.

Rádió 1 Top 50. Ezt a fél órát Taylor Swift-tel indítottuk, a The Fate of Ophelia 13. helyről szólt, és el is érkeztünk már majdnem a top 10-ben, a 12. helyezettünkhöz. Shakira, Burna Boy és a Die Die. Lassan nem lesz olyan hely, olyan pontja a földnek, ahol ne koncertezett volna Shakira, most ugye a foci VB-n már negyedjére lépett fel, november 28-án pedig a gizai piramisoknál.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez pedig a Rádió 1 Top 50, az Elit alakulat, mert már itt vagyunk a Top 10-ben, Martin Garrix, Matisse&Tyler, Setco és a Butterflies a 11-dik, megelőzi őket Loi, így ő most a sereghajtó a Top 10-ben, a Get Lucky-val, most pedig DJ producer szupersztárok, egy igazi kollaboráció a folytatásban, olyan sztárok köztük, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt partiztunk, Stan Fett, Switch Disco, Rehab, Sleep Tonight, a 9-dik.

hogy csak igazi mai sláger megy a rádió, egy top 50-es lista pedig pörög tovább. Ray Dalton, Blood Running, ez a 7. helyről szólt, megelőzi Hypoton dalát, az Out of My Head a 8., 9. Sam Felt és a Sleep Tonight, most pedig egy vidám olasz DJ Alex Kenji és a Bambolé az 5.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 top 50-ben is, a top 10-es listánk pedig ezen a héten, hát mutatom, hogy hogyan is állt össze, a tizedik Loy és a nagy Rádió 1-es kedvenc tőle, a Get Lucky. Sam Felt és a Sleep Tonight a 8. Hypaton, és egy óriás nagy Rádió 1-es kedvenc, az Out of My Head.

És hát Alex Kenji Cabello igazi mai slágere, a Bambolé is itt van, az ötödik. Pontosan egy pozícióval előzi meg Taylor Swift, az Opelite a negyedik, a harmadik helyen Kamrád és a Be Mine, a második Purple Disco Machine, és utat az aranyérmesnek Bibi Rexa Faithless New Religion, a rádió egy top 50-es listán az első.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először...

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgyis lett.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fun VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fun VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Debrecenben a Kishegyesi út 1-11 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
14: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
14: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Egyhangulag szavazta meg a debreceni közgyűlés legutóbbi ülésén a város új szociális bérlakás koncepcióját. Az önkormányzat célja, hogy a rászorulók számára teremtsen kedvezőbb lakhatási lehetőséget 200 kifejezetten szociális célra elkülönített bérlakással. A most elfogadott új rendelet október 1-én lép hatályba. Életmentésre készen kezdi a tanévet a debreceni Ady Endre gimnázium. A vakáció utolsó hetében félautomata defibrillátorral gazdagodott az intézmény. A városban az Ady Gimi lett a 27. életmentő pont. Holnap az ismét napos, száraz időben 35 fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban 17-19 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió 1, csak igazi, mai sláger, mellenek fiúk, ők voltak az Offenbach és Overdrive. Yes, mehetünk tovább. Micsoda zene érkezik. Esküszöm nektek, ő egy nagyon híres DJ. Nagyon sokan szeretik, nem csodálom, jó zene csinál és jó bulit. Sőt, az egyik buliban, képzeljétek el, ő hozott egy kisgyereke. Igen, van egy kis gyerek, 2-3 éves, és ott volt a DJ pultnál, és ugrott egy nagyot, mikor az apa dolgozott. De jó, úgy hívják őt, hogy Fisher, és a legújabb dal tőle Rain. Higgyetek nekem, ez egy minőségi zene. Szóval, ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni. 19 óraig mixelek nektek az igazi imánságereket, sok a zene, kevés a duma, most nem beszélek. Sziasztok! Ez egy kicsit visszajövök később, jó? Fisher Rain!

0: Hét között. Hogy hívják ott Blond is, és itt van az a szuperdal tőle, Never Walk Alone. Micsoda jó szemcíme, ugye? Magyarul nem leszünk egyedül. Ez egy jó. Blond is, ha egyszer itt voltál, mondd meg ott ki vagy, és kit hallgatod.
1: Hi, this is Blondish, and you're listening to Q

Kelly, és szeretni. Shine, ez volt a szem címe. Oh, érkezik megint egy jó kis nyári hangulat itt az After Party Show Summer Edition, mert igen, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi majslegereket, megszakítás nélkül. Csak egy kicsit beszélek, és elmondom mi jön, oké? Okay? Ken Nass és Zikoval együtt a szem címe egyszerű Samba. Szóval érkezik egy kis brazil hangulat itt a Rádió Egyen. Jó lesz nektek? Jó? Oké. Okay. Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek. Allez, up, kukikám!

néző előtt. Nem tévén keresztül, hanem helyszínen, Brazíliában. Úgy hívják őt, hogy Lady Gaga, jönnek a Bloody Mary, tárágya, hogy jönne, sok igazi ma is leger megy. 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legereket. Ne tessék csinálni semmi, jó? Csak érvezni. Hale hopp!

0: Hype és Ferrari. Hamarosan újra mixelek nektek az igazi mai slágereket 19 óraig, és jön Hertz Pepper Disco Machine együtt, a szem címe Wonderful Life 25.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Bella Porte, Italia Porte.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
5: Mert a 3 DJ legenda

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A harmadik nagy csomópont fejlesztés is elkészült Debrecenben. A Budai Nagy Antal utca és a Vámospercsi út kapacitás bővítő átépítése tavaly tavasszal kezdődött, és az új tanévben már nem kell forgalomkorlátozásokra számítaniuk az erre közlekedőknek. Debrecenben 120 gyerek kapott iskolatáskát és tanszercsomagot a héten a Magyar Református Szeretetszolgálat jóvoltából. A szervezet Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akciójában cégek, intézmények és magánszemélyek is ajánlottak fel adományokat azért, hogy a nehéz körülmények között élő iskolásoknak könnyebben induljon az új tanév. Holnap az ismét napos, száraz időben 35 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió 1, sok igazi mai sláger megy. Második óra, ahol mixerek nektek az igazi mai slágereket az After Party Show Summer Editionben, amik szép. És úgy mondtam, érkezik Hertz és Pepper Disco Machine-el együtt, a szem címe Wonderful Life 25. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást. Hangerő maximálisan, budizunk tovább, nincs mese. Jó lesz? Jó lesz, kukikám!

elfelejtem, hogy gyerek volt, mikor olyan zenét csinált, rögtön világ sláger lett. Úgy hívják, hogy Martin Garrix. Bizony, itt a legújabb dal tőle, a szám címe Butterflies. És mi volt az első nagy zene tőle? Emlékeztek? Elmondom, Animals. Ugye? Ugye? Azóta nem kisfiú, hanem felnőtt ember, és világsztár DJ. Ennyi. Martin Garrix, Butterflies, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Itt az After Party Show Summer Edition.

érkezik az isteni szigera és az MC-mel Riptide. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozás, köszönöm szépen, hogy velem vagytok, jó lesz, higgyetek nekem, ne tessék csinálni semmit, csak lazulni és érvezni az a jó kis After Party Show Summer Edition.

0: Szeretjük őket, tényleg arányosak. Egyszer itt voltak a stúdióban jó pár évvel ezelőtt, jó kis riport csináltunk együtt. Jönnek a Offenbank és a szám címe Wasted Love. Hírjétek nekem, jó lesz, utána jön egy kis Medusa és egy kis Robin Schulz, Szirilegüt. Jó lesz ez nektek? Na még szép, After Party Show Summer Edition 19 óraig, nincs mese, mixelek nektek az igazi mai slágereket. Arrébb kukikám, mutass meg mit tudsz! Ha-ha!
1: Hi, this is Offenbach. Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

0: igazi ma is leger megy, élő kívánság műsor, szóval tudtok mostantól telefonálni a 0623-111-111-re, és hamarosan újra zenélünk érkezik Taylor Swift. Ah, a Polite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
6: Ne!
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
12: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
11: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
12: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Egyhangulag szavazta meg a debreceni közgyűlés legutóbbi ülésén a város új szociális bérlakás koncepcióját. Az önkormányzat célja, hogy a rászorulók számára teremtsen kedvezőbb lakhatási lehetőséget 200 kifejezetten szociális célra elkülönített bérlakással. A most elfogadott új rendelet október 1-én lép hatályba. Életmentésre készen kezdi a tanévet a debreceni Ady Endre gimnázium. A vakáció utolsó hetében félautomata defibrillátorral gazdagodott az intézmény. A városban az Ady Gimi lett a 27. életmentő pont. Holnap az ismét napos, száraz időben 35 fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban 17-19 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show o Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, dött, visszahangzik minden. Gyerek, csináltam, na jó van, kívánság műsor van a túlsó végén, kit köszöntsünk, haló.
2: Szia, Kuki, Alice vagyok.
1: Alice, de szép neved van, ez egy francia név, ezt tudtad?
2: Nem is tudtam, ezt nem tudtam.
1: Mondjuk Alice francia hangzik, de francia név, ezt nem tudom, de jó hangzik. Alice, vagy Alizé, vagy Alé. Na, mit szeretnék enni, meg egyszer, Kuki, mit szeretnék enni tőlünk, Alice?
2: David Guetta-tól az I Don't Wanna Wait című számot.
1: És mit nem akarsz várni? Mesélj nekem.
2: A munkát holnap, meg hogy elkezdődjön a szeptember.
1: Ja, nem akarod ezt várni. Mondjuk szerintem nem vagy egyedül benne, de hát na, nem sokára karácsony.
2: Igen, lehet, hogy jobb, ha már arra készülünk inkább.
1: Jó, szóval ez lenne az üzenet?
2: Igen. Mindenkinek, akinek most ez nehéz lesz kicsit, ez a szeptember és a kezdés.
1: Jó, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonot. Kis info, még mindig augusztusban vagyunk, jó? Csak holnap után lesz elsőjén. Szóval még augusztus van, érezd jól magad, jó? Alice.
2: Köszönöm szépen.
1: Igazán nincs, én köszönöm a telefonáltál. Nagyon megtisztelő volt nekem. Köszönöm szépen.
2: Köszi.
1: Szia. Na, allez, érkezik David Guetta. I don't wanna wait. One Republic elégütt.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kelemes estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Hát a fiataloknak jó pihit, holnap is, mert kedden iskola. De jó tanulni, ez egy jó dolog, tényleg viccen kívül. Legyetek mindig jó tanulók, én ezt kívánom nektek. Na, de most kívánságműsor folyik nálunk, kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Szia, Laura vagyok.
1: Laura, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, fáradtam egy kicsit, de minden oké és rendben.
1: Nem tudom, holnap dolgozol, vagy pihi, vagy szabadság?
2: Nem, holnap már munka van.
1: Munka van.
2: Már munka van, igen.
1: Kitartás neked. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Lojtot szeretnék egy számot kérni.
1: Jó, nagyon jó, a szám címe Golden Summer. Ez nagyon jó, ez a legújabb, remélem, hogy tetszeni fog neked. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, akit szereti, és legfőképp magamnak.
1: Na jó, van, oké, rendben, hát akkor köszönöm szépen a telefonodat, és kitartást kívánok neked. Holnapra jó a munkahelyen,
2: köszönöm
1: jó?
2: Köszönöm szépen, további szép napot.
1: Neked is, ciao, ciao, szia, szia. Érkezik Lloyd, tényleg, elég újabb dal tőle, Golden Summer, itt a rádió jön, ahol csak igazi ma is legyen megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: legyen.
1: Megy tovább a kívánság műsor, itt nálunk, igen, a 0620-311-111-re tudtok kérni egy delt, mint most kicsoda. Halló, halló!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Most már vége egy 27 ünnek. 4 napot zoltunk le egymás után.
1: Szóval sok volt a munka?
2: Most igen.
1: Most pihi?
2: Ma igen.
1: Jó van. Közben mit szeretnék kenni tőlem?
2: Egy jó kis Metzger
1: Viktoriát. Jó van, oké. Okay. Elég újabb, jó lesz?
2: Jó, persze.
1: One Kiss, ez a szem címe. Kinek szeretnéd külön ezt a kis puszit?
2: Anikónak, Nikinek, Übinek, neked, családodnak kis szereti.
1: Oké. Okay.
2: Persze, Szikvő Tamásnak.
1: Jó, oké. Okay. Rendben, uram. Köszönöm szépen a telefonat el, és kívánok neked egy szuper kedemes pihenést, jó?
2: Köszi, Koki.
1: Ciao, ciao. Szia, szia. Érkezik egy újdonság nálunk. Gabriel Dancer, igen, Metzger Viktor a velegütt, a szem címe One Kiss. Egy puszit. Mua.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Van egy jó hírem, hölgyeim és uraim, búcsúzok, mert érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb jövő héten találkozunk szombaton, a fiataloknak kívánok nektek sok-sok sikert az iskolához, jó, mindent beletessék tanulni, ez egy fontos dolog, jó? Oké. Kuki voltam, kívánok nektek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, és búcsúzom Calvin Harris-szal együtt, a szám címe A Need Your Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
2: Balázs, na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy, és a másik része.
3: Jaj, ne, tényleg rúgjuk ki az Atist.
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
1: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Disco Shit. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madámon, három adat messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum. Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy Disco Shit Radio Show. DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel ezen a vasárnapon is Bárány Attila távol marad.
5: És köszönjük mindenkinek a színfesztiválon, aki ezen a héten velünk tartott, a Rádió egy stage-en, meg a Rádió egy stégen, fantasztikus volt. Én egyébként félőben vagyok, mert jelenleg itt Budapesten Made in Italy partin játszom.
4: Jennifer Lopez és David Guetta közös lemezével kezdjük, és ezzel kívánok mindenkinek kellemes rádiózást itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Ez a Diszkósít Radio Show.

0: Ez a rádió egy esti sója, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrián színnövő Disco Shit, Hamai PG Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és én félőben vagyok, mert Made in Italy Party van Budapesten, ott játszom éppen, de nem tudom, hogy tegnap megköszöntük vagy sem, talán ha jól emlékszem megköszöntük, ha nem, akkor itt az alkalom, hogy megköszönjük a Balatoni Bobnak is, mert hogy fantasztikus volt a Disco Shit Legends, a 25. születésnapját ünnepelte ez a bizonyos helyszín, és ezért meghívtak minket oda játszani 4,5 órán keresztül egy délutáni induló eseményre, és kora este vége is volt. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a meghívást.
1: Mindenféleképpen köszönjük, és hogy megköszönte, és én is köszönöm, hogy mindenki ott volt a színen, a Rádegy stage-en, és jól érezte magát. Tényleg maga az aréna és a stage is nagyon jó volt, ugyebár délután és este is hatalmas bulik voltak. És hát én köszönöm a szombatot Érnek és Szlovákiának is. És már is megyünk tovább. Na, egy Imán Angel koronggal jön a Drive Me Down itt a Rádegyen, csak igazi mai slágermegy a Disco Shit Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, Bárány Attila nélkül diszkosít, Radio Show DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: Én egyébként még szombaton Bogácson is voltam, és az is fantasztikus volt a nyárzáró, köszi szépen, soha nem játszottam még egyébként ezen a helyen.
0: Fú, nagyon jó.
1: Nekem is újdonság volt, és nagyon jól éreztem magam, remélem jövőre újra hívnak. Most pedig Made in Italizok éppen Budapesten, egy nyári nyitott szórakozó helyen. Erről majd holnap fogok beszélni természetesen bővebben, hogy milyen volt ez a bizonyos buli.
0: Jövünk Argival, a görög istennel, és természetesen az ő lemezeit itt a Diszkosít Radio Show-ban még nagyon-nagyon régen én kezdtem el játszani, és most egy olyan mondhatni ellopott felvétellel érkezem, ami még nem jelent meg, egy pici részlet kikerült belőle, és össze tudtam rakni egy olyat, hogy tudjam játszani. Jön a 2000, nem tudom hányas, mert az sem biztos, hogy lesz ebből hivatalos megjelenés. Egy biztos, hogy az Argy csinál, David Guetta és Chris Willis szenzációs dalára, a Just a Little More Love-ra egy egészen Argy-s remixet. Na ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak igazi, ma is sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Ezen a héten egyébként kétharmadban voltunk, a Hanvai meg a Junior, a Bárány nem volt, de reméltek jövőt hétfőtől már újra együtt leszünk, és hát kérem szépen beindítjuk az őszt. Én egyébként csak szombaton játszom a jövő héten, viszont akkor egy szlovákiai eseményen fogok pörgetni 2 órán keresztül, oda várok majd mindenkit nagy szeretettel. Közel van egyébként Nové Zámkihoz, Érsekújvárhoz ez a bizonyos helyszín. Az ottani esemény Zsitva Besenyőnek hívják, ennek a szlovák nevét nem tudom, de nem is kell, hiszen minden magyart várok majd oda.
1: Most pedig érkezik ma estére a második Imál Angel Korong, ugyebár Gangó Bernadett, egy magyar producer, aki egyébként Lelki Hiller, és Angliában él, de hát magyar származású. Csinált egy világslágert, és szerintem ez lesz minden idők második legerősebb dala, amivel most érkezünk. Itt egy Messengers Melodic Remix, az I'm Alive volt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, egy vasárnapi diszkosít Rádió Show DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel, méghozzá Bárány Attila nélkül.
1: Mondtam ezt a zsitpa versenyt, igen, hogy egészen 9-11-ig játszunk majd jövét szombaton, és utána majd elfelejtettem, hogy rohannom kell, mert Dani barátomnak lesz az esküvő, és az esküvő afteren, lehet, hogy egy-két külföldi számot föl kell majd tennem az ottani fiatalságnak, úgyhogy visszarohanok majd Magyarországra, és ott folytatom majd a bulit.
0: Most pedig jön egy kis rock and roll, ami mondhatni ritka vendég itt a Rádió egyen, de nem tudom, valamiért ez nekem már akkor is tetszett, amikor kb. 2 évvel ezelőtt kihozta Armin van Buuren, de valahogy nem kapott el az a verzió. Ebben viszont nagyon imádom Melodic, rövidre vágtam, jön Juan Halen és a Jump itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

Ez a rádió egy esti sója, a diszkocsit rádiósá, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színű zenékkel. Ma én egyébként azért nem vagyok itt élőben, mert Made in Italy bulin játszom olasz slágereket, éppen DJ Junioros moda természetesen, itt Budapesten a Kopaszi kerten, a nyári nyitott szórakozó helyen, de holnap este már szerintem újra 3D-ben van a diszkocsit, és akkor újult erővel jövünk vissza élőbe. A következő felvétel egy olyan, amelyet játszottunk a Kossuth téren, egyes információk szerint több mint 90 ezer ember volt ott a téren és a közbűső utcákon nézve és hallgatva minket, ugyebár Imal Angels és a Messengers léptünk fel együtt. Na, most a Messengers érkezik, Imal Angel minden idők második legsikeresebb dalából, ami a Bad Times. Ez szól most itt a következőkben a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jó társaságban könnyen elmegy, vége a vasárnapi diszkosi trédősónak, bár a nélkül, aki elméletileg holnap már velünk lesz, és hát hosszú ide után mondhatni, beáll a rend, és hárman leszünk. Egy biztos, hogy most DJ Junior és jó magam Hanvai Pici búcsúzunk.
1: Én az a búcsúzom, hogy Made in Italista Budapesten, ezért nem voltam élőben, viszont erről majd fogok beszélni holnap este itt a Rádió Egyen, hogy milyen volt a rendezvény. Aztán jövő szombaton Szlovákiában játszom a Zsitva Besenyőn, ez egyébként Érsekújvár mellett található, és este, ha jól tudom, akkor olyan 9-től 11-ig pörgetek, csak még DJ Hori kollégámat is elviszem magam, után viszont rohanok Dani barátom esküvőjére, és ott fogok játszani majd az after partin. Amit meg akartam mondani, és ezt el is felejtettük, de jövő héten szénén fogjuk tolni, meg a következő héten is, hogy szeptember 12-én Szombathelyen lesz a következő Diszkosít Legends Party a helyi klubban, mindig szeptember elején szoktunk oda érkezni, most is nagyon várjuk. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, az új klipek is, és még folyamatosan töltök föl. Ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai Pici voltam, köszönöm az elmúlt hetet, köszönöm az elmúlt nyarat, bár holnap még azért elbúcsúztatom, mert tényleg életem egyik legjobb nyara volt, és nagyon durva élményeket élhettem át mindenféle fronton. Jövő szombaton Budapesten, tetőtől talpig Fehérben várok mindenkit sok-sok szeretettel egy romos kertben, és hát ezzel az információval búcsúznék ma estére. Szevasztok, Rádió 1!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele!
2: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox elemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Pushin, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, melletten 11-ig Wilcox elemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Mobilcox mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül, ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

0: Ten Fischer, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Mindenkinek tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
2: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: Zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó

0: Van Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Woo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: is kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

A brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a Bőrizmán Rádió Show-ban a Rádió 1-en.

It's time for World Is Mine. The show is yours on Radio 1.

0: vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Seinfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: Gold is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát vannak ilyen törvényszerűségek a jelenben, hogyha VB himnusz, akkor Shakira. Az idei foci VB szervezők nem akarták a véletlenre

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Újdonság, most Martin Garrix-től és Ed Sheerantől a rajongók évtizedeket vártak erre a dalra. Repeat it.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Na pörögjünk fel, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Játsszok egy újdonságot most Robin Schulztól, ami pont így a nyár végére érett be. Better Times az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.